0: Tetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése, ezért a kormány stratégiai partnerként tekint a Nemzeti Bankra. A Honvéd vezérkar főnökévé nevezte ki, valamint vezérezredes rendfokozatba léptette elő június 1-jei hatállyal Sándor Zsolt altábornagyot Súlyog Tamás köztársasági elnök. Kunszabó István a vezérkari főnök helyettese, Apáti Zoltán pedig a Honvéd vezérkar törzsigazgatója lett. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, közölte a Dunahouse vezető elemzője. Szegő Péter közölte, májusban éves szinten 13,3%-kal, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel korábbihoz képest. Kitért arra is, az első 5 hónapban 47 ezer ingatlan adásvétel történt, ami csaknem 13%-os éves csökkenés és nyáron sem várható változás. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját. Elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A megfelelő fogások 3 kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú. A kezdeményezéshez a vendégek is csatlakozhatnak, közösségi médiaposztokban megoszthatják kedvenc bolygóbarát fogásaikat. Kedden napos, gomoly felhős idő várható, keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 97.7 Trio FM mellette szól.
1: Süt a nap, szárad a padló. Ha visszapillantok, akkor akár maradom, de nem érdekelnek a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony időre számíthatunk. Berlinben és Párizsban tárgyal holnaptól a miniszterelnök. Kiszabadították a székesfehérvári házomlásban beszorult férfit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert kedden délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár. Egy nappal később a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel is találkozik majd a kormányfő. Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csaknem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára. Ez az összeg a magyar költségvetés több mint 10%-a. Több 100 millió forintnyi vagyont azonosítottak a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai az Europollal közösen tartott vagyonvisszaszerzési akcióban. Felderítettek 880 bankszámlát, 80 vállalatot, 55 kriptovaluta tárcát, 74 járművet, köztük egy 500 000 eurót érő hajót és 44 ingatlant. A lefoglaláson túl két gyanúsítottat is elfogtak. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlapkitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, közölte a Dunahouse vezető elemzője. Szegő Péter közölte, májusban éves szinten 13,3%-kal, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel korábbihoz képest. Kitért arra is, az első 5 hónapban 47 ezer ingatlan adásvétel történt, ami csaknem 13%-os éves csökkenés és nyáron sem várható változás. Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. A mentőegységek több órás összehangolt munkával emelték ki a férfit. Súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba. Kedden napos, gomoly felhős idő várható. Keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvény módosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. A fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet a bolygóbarát ízek hónapjával. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással. A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogy az új kormány Súlyog Tamáshoz viszonyul. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, alkotmányos demokráciában elképzelhetetlen egy köztársasági elnök eltávolítása, mert az államfő távozását alkotmánymódosítással nem lehet kikényszeríteni. A jegybank elnökével egyeztetett a kormányfő. Magyar Péter konstruktívnak nevezte a Varga Mihállyal történt megbeszélést, és azt mondta, az ország jövője érdekében elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése, ezért a kormány stratégiai partnerként tekint a Nemzeti Bankra. A Honvéd vezérkar főnökévé nevezte ki, valamint vezérezredes rendfokozatba léptette elő június 1-jei hatálya a Sándor Zsolt altábornagyot Súlyog Tamás köztársasági elnök. Kunszabó István a vezérkari főnök helyettese, Apáti Zoltán pedig a Honvéd vezérkar törzsigazgatója lett. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, közölte a Dunahaus vezető elemzője. Szegő Péter közölte, májusban éves szinten 13,3%-kal, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel korábbihoz képest. Kitért arra is, az első 5 hónapban 47 ezer ingatlan adásvétel történt, ami csaknem 13%-os éves csökkenés és nyáron sem várható változás. Meghirdették a bolygóbarát ízek hónapját. Elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A megfelelő fogások 3 kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú. A kezdeményezéshez a vendégek is csatlakozhatnak, közösségi médiaposztokban megoszthatják kedvenc bolygóbarát fogásaikat. Kedden napos, gomoly felhős idő várható, keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Hey. Mindenhol ott vagy a fejemben, a kávét, a teát, ahogy szeretted, ahogy fáztál a legnagyobb melegben. Mikor horkoltál, mindig csak nevettem, bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék, utolsó vacsorán a fel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony időre számíthatunk. Berlinben és Párizsban tárgyal holnaptól a miniszterelnök. Kiszabadították a székesfehérvári házomlásban beszorult férfit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert kedden délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár. Egy nappal később a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel is találkozik majd a kormányfő. Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csaknem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára. Ez az összeg a magyar költségvetés több mint 10%-a. Több 100 millió forintnyi vagyont azonosítottak a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai az Europollal közösen tartott vagyonvisszaszerzési akcióban. Felderítettek 880 bankszámlát, 80 vállalatot, 55 kriptovaluta tárcát, 74 járművet, köztük egy 500 000 eurót érő hajót és 44 ingatlant. A lefoglaláson túl két gyanúsítottat is elfogtak. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlapkitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, közölte a Dunahouse vezető elemzője. Szegő Péter közölte, májusban éves szinten 13,3%-kal, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel korábbihoz képest. Kitért arra is, az első 5 hónapban 47 ezer ingatlan adásvétel történt, ami csaknem 13%-os éves csökkenés és nyáron sem várható változás. Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. A mentőegységek több órás összehangolt munkával emelték ki a férfit. Súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba. Kedden napos, gomoly felhős idő várható. Keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony idő lesz. Ma Berlinben tárgyal a miniszterelnök. A békési holtágoknál folytatódik a szúnyogírtás. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár. Holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. Idehaza jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatról. A Tisza párt szerint a megtakarítás mellett az átláthatóság indokolta a törvényjavaslat benyújtását, a tiszteletdíjak 40%-os csökkenése mellett egyéb juttatásokat és támogatásokat is visszavennének. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályzást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Oroszi Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, Szepezdi Zsuzsanna pedig az országos gyógyszerészeti intézet vezetője, derült ki az egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből. Hegedűs Zsolt a posztban arról számolt be, hogy megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Már lehet jelentkezni a Dériné program országjárás és Vándorszínház programjára. Június 14-éig összesen 4 produkciót lehet megjelölni a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folklórműsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kapnak. A program célja, hogy az ország minél több településére eljussanak az értékteremtő produkció. Meghirdették a bolygóbarát ézek hónapját. A kezdeményezéssel elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A felhíváshoz éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A vendégek közösségi média posztokban oszthatják meg a tematikus kínálatból kiválasztott kedvenc fogásaikat. A kampány a fenntartható gasztronómia világnapjához kapcsolódik, amelyet június 18-án tartanak. A békési holtágnál folytatódik a szúnyogírtás. A meleg, száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki nagyobb szúnyog populáció, a rovarok csak helyenként jelentek meg. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípőszúnyogok lárváit gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel. Felszakadozik, csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Napközben 23-29 fok lesz. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számítható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Jól érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Előbb-utóbb kellett egy szerető.

0: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
2: 30 éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül. Most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek Jászberényben, a JP Autó szalonjában és a jpauto.hu/30éves ajánlat oldalon.
3: Ez volt a reklám.
4: 97.7 Trio FM mellette szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberi! Újra a Pornograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Arena udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, Jépi Arena udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
3: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Változékony idő lesz. Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Már lehet jelentkezni a déli programra. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Donald Trump az ABC News-nak adott interjújában viszont megerősítette, hogy egyelőre még nem hagyta jóvá az eléterjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatni akar a javaslaton. Teherán azonban tegnap felfüggesztette a közvetett tárgyalásokat Izrael folyamatos közel-keleti hadműveletei miatt. Donald Trump ugyanakkor úgy véli, a fennakadást sikerült rendeznie azzal, hogy telefonon egyeztetett a fegyveres akciók leállításáról a zsidó állam miniszterelnökével, valamint a Hezbollah egyik vezetőjével. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár, holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályzást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Már lehet jelentkezni a Dériné program országjárás és vándorszínház programjára. Június 14-éig összesen 4 produkciót lehet megjelölni a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folklórműsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kapnak. A program célja, hogy az ország minél több településére eljussanak az értékteremtő produkció. Meghirdették a Bolygóbarát ézek hónapját. A kezdeményezéssel elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A felhíváshoz éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A vendégek közösségi média posztokban oszthatják meg a tematikus kínálatból kiválasztott kedvenc fogásaikat. A kampány a fenntartható gasztronómia világnapjához kapcsolódik, amelyet június 18-án tartanak. A Békési Holtágnál folytatódik a szúnyogirtás. A meleg, száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki nagyobb szúnyog populáció. A rovarok csak helyenként jelentek meg. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípőszúnyogok lárváit gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel. Felszakadozik, csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Napközben 23-29 fok lesz. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most
7: indul a reggel.
4: Jó reggelt!
7: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Nagyon kedves és szép reggelt kívánok mindenkinek, 7 perccel el is múlt már 7 óra ez a napindítónk, a reggeli starter június 2-án kedden, amikor is az Anitákat és a Kármeneket köszöntjük névnapjuk alkalmából sok-sok szeretettel. Én Pálinkás Zsolt vagyok, rádiózunk együtt a mai napon is, délig itt leszek önökkel, hozom a kedvenc dalokat és a friss információkat.
2: Rio FM, melletted szól.

0: Ez a Trio FM játszberényből nézzük meg, milyen időre számíthatunk a mai napon. Június 2-án, kedden érdemes lesz magunkkal vinni az esernyőt, ugyanis a több órás napsütés mellett térségünkben bárhol kialakulhat egy-egy frissítő zápor. A légmozgás több helyen élénk lesz, ráadásul a záporok környezetében viharos előszélőkésekre is készülni kell. A reggeli 17 fok után a délután óráiban egészen 26 fokig úszik majd fel a hőmérő higanyszála.
1: Reggeli starter!

0: Friss közlekedési információkkal folytatjuk. Több helyen is kell számítani korlátozásokra a térségben. A 4-es főúton Abonynál a 80-as és a 93-as kilométer szelvény között burkolatjavítási munkálatok zajlanak, ahol félpályás lezárás mellett jelzőrös irányításra készülhetnek az autósok. Szintén a 4-es főúton Szolnoknál a Szent István Tisza híd Budapest felüli végén dilatációs szerkezetet cserélnek. Itt egy hónapig tartó jelzőlámpás félpályás lezárás van érvényben, emiatt az arra közlekedők torlódásra számolhatnak. A környék alsóbrendi útjain is dolgoznak, a 31-25-ös jelű Jászberény és Jászboldogháza közötti úton karbantartás munkákat végeznek, építés munkák miatt kell lezárásokra számítani, a 32-26-os úton Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasúly között, valamint az Újszárca és Jászapáti közötti 32-27-es úton is. Szintén építési munkátok nehezítik a közlekedést a Pécsi bekötő úton, a 32-111-es számú úton. Kérem Önöket, hogy minden érintett szakaszon fokozott óvatossággal és türelemmel közlekedjenek.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

0: Közösségi élmény és valódi feltöltődés a rohanó hétköznapok helyett. Több mint 30 előadás, workshop, jóga, koncert és önismereti program vár rád a Jásság szívében. A családokat gyermekprogramokkal és vidám lufi bohóccal is várjuk. Június 5-e, 6-a, 7-e, mindegy fesztivál, ahol végre magadra is jut idő. Részletek és jegyek a mindegy fesztivál oldalán.
1: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
2: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
3: Ne engedje, hogy a hőség tönkretegye az utazást. A Regát BT segít, hogy autója klímája tökéletesen hűtsön a legforróbb napokon is. Vállaljuk személyautók és haszongépjárművek klímájának töltését, szakszerű javítását, az ózongenerátoros tisztítással pedig garantáljuk a friss és baktériummentes levegőt. Éljen a remek lehetőséggel és készüljön fel a nyárra kényelmesen. Kérjen időpontot a 0630 963 0539-es telefonszámon. Szeretettel várjuk telephelyünkön, Jászteleken, a Dózsa György út 77 szám alatt. Regát BT. Hűsítő kényelem minden úton.
4: Chuck Berry azt mondta róla, ő a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallottam. Június 12-én, pénteken, Jászberénybe érkezik Deák Bill Gyula és a Rossz Vér turné. Egy hang, ami mögött évtizedek lüktetnek. 20 órakor fellép Ferenci György és a Racka Jam, majd Bill és a zenekara, ahol vendég Tátrai Tibor gitárlegenda. Ez nem egy csak még egy koncert, ez találkozás, igazi blues, ahol minden dal egy újabb történet. Találkozzunk június 12-én este 8-kor a Jászberényi Székely Mihály szabadtéri színpadon. Jegyek az eventim.hu oldalon. Vár mindenkit szeretettel Ferenci György és a Racka Jam, Tátrai Tibor, illetve Deák Bill Gyula és zenekara.
5: Ez volt a reklám.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Trio FM reggeli starter.
8: Ahol a zene és a helyi információk találkoznak.
9: Caught my heart about one, two times. Don't need to question the reason I'm yours.

0: Jó reggelt, Jászság Harry Styles, de után pedig megnézzük, mit ír már a horoszkóp. A kosok számára a bakhold segít higgadtan átgondolni a terveket és észszerű stratégiát készíteni. Ugyanakkor számítanunk kell néhány idegesítő, lélekölő feladatra is. A bikáknak kedvez a fegyelmezett és összpontosító energia, náluk a hételei munka gördülékenyebben mehet, mint máskor. Az ikrek végre rendezettebbnek éreztetik magukat a gyakorlati ügyekben, viszont nagyon ügyeljenek arra, hogy mit hallanak, vagy kinek mit mondanak tovább, mert könnyen galiba lehet egy félreértésből. A rákoknak jót tesz a visszatérő stabilitás, érdemes átgondolniuk a valós igényeiket, de ne kapkodjanak, mert valaki nem mondja nekik a teljes igazságot. Az oroszlánok józanságot kapnak a mai napra, de a zavaros hatások miatt most ne hozzanak fontos döntést, várjanak inkább pár napot a tisztánlátásig. A szűzjegyűeknek a mai nap a kis lépésekről szól, ha a munkájukban félreérthető helyzet adódik, mindenképpen kérdezzenek vissza, mert most a részleteken múlik a sikerük. Hamarosan folytatjuk majd a mérlegekkel.
1: Trio FM, melletted szól.

Ez a Trio FM és a reggeli starter, folytatjuk a horoszkópot a mérlegtől. A mérlegeknek kifejezetten jót tesz a mai holdállás a gondolataik rendszerezésében, de legyenek résen, mert valaki akár akaratlanul is félrevezetheti önöket, így most jobb a saját fejük után menniük. A skorpiók már könnyebben meglátják, hogy minek kell a végére pontot tenniük, de egy téves információ megzavarhatja a rendszert, úgyhogy ne higgyenek el mindent elsőre. A nyilasoknak egy beszélgetés sokat tisztázhat, de figyeljenek az apró jelekre, és ne hagyják, hogy a háttérből manipulálják önöket. A bakok jegyébe lép már a hold, ami miatt az érzéseik már nem sodorják el önöket, ám a napi teendők nyomasztóak lehetnek, ha valami nem egyértelmű, kérjenek pontosítást a félreértések elkerülésére. A vízöntőknek a fegyelmezett energiák erőt és nagyobb felelősséget is hoznak, a felmerülő félreértéseket pedig türelemmel és kontrollal tudják megoldani. Végül a halak jegyűek jól teszik, ha ma óvatosak és nem ugranak be azonnal egy túl szépnek tűnő lehetőségbe, mert a háttérben valami nem tiszta és a távolságtartás most aranyat érhet. Ez volt a keddi horoszkópunk, szép napot kívánok mindenkinek!

0: nagyon kellemes és szép reggelt kívánok mindenkinek, másodperceken belül 8 óra folytatjuk most a legfrissebb hírekkel. Itt lesz hamarosan Last Frequencies lágere, a Vera Lino. Oh, just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. Köszönöm, hogy ezt az órát is a Trio FM-mel töltötték, rádiózunk együtt továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Xceed modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben, a JP Autó szalonjában, vagy online a jpauto.hu/kia oldalon.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ez volt a reklám. A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
6: A Trio FM hírei.
7: Változékony idő lesz. Berlinben tárgyal a miniszterelnök. Japán déli részén földcsúszamlásokra és áradásokra figyelmeztetnek. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Donald Trump az ABC News-nak adott interjújában viszont megerősítette, hogy egyelőre még nem hagyta jóvá az eléterjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatni akar a javaslaton. Teherán azonban tegnap felfüggesztette a közvetett tárgyalásokat Izrael folyamatos közel-keleti hadműveletei miatt. Donald Trump ugyanakkor úgy véli, a fennakadást sikerült rendeznie azzal, hogy telefonon egyeztetett a fegyveres akciók leállításáról a zsidó állam miniszterelnökével, valamint a Hezbollah egyik vezetőjével. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár, holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályzást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Már lehet jelentkezni a Dériné program országjárás és Vándorszínház programjára. Június 14-éig összesen 4 produkciót lehet megjelölni a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folklórműsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kapnak. A program célja, hogy az ország minél több településére eljussanak az értékteremtő produkciók. A Békési Holtágnál folytatódik a szúnyogirtás. A meleg, száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki nagyobb szúnyogpopuláció, a rovarok csak helyenként jelentek meg. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípőszúnyogok lárváit gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel. Japán déli részén 9 ember megsérült, 47 ezer háztartás áram nélkül maradt, és több száz légijáratot töröltek egy heves trópusi vihar miatt. A hatóságok a térségben nagy hullámokra, földcsúszamlásokra, áradásokra figyelmeztetnek. A Jiangmi nevű vihar észak felé halad, és holnap eléri a fővárost, Tókiót is. Itthon csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható, futózáporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak, a szél mérsékelt marad. Napközben 23-29, késő este 16-21 fok valószínű, a Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most
1: indul a reggel.
5: Jó reggelt!
1: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

8 óra múlt folytatjuk a reggel és tartát június 2-án kedden itt a Trio FM-en. Érkezem a friss pollen jelentéssel. Az allergiásoknak sajnos nem szolgálhatok túl jó hírekkel, ugyanis a pollen terhelés ismét erősödött térségünkben. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék virágpora országosan magas koncentrációban van jelen a levegőben. Közepes terhelést mérnek a csalánfélék, az útifű, valamint a bodze esetében. Az eperfafélék, a bálványfa és a hárs jellemzően alacsony vagy esetenként közepes szinten alakul. Alacsony koncentrációban még jelen van a levegőben a kőr és a ciprus, a tiszafafélék, a tölgy és a nyír virágpora, a látszárúak közül pedig a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák spóraszáma szintén az alacsony ködepes tartományban marad. Vigyázzanak magukra, itt a Trion zenéjünk tovább, majd hozom az utak híreit.

0: Friss közlekedési információkkal folytatjuk. Több helyen is kell számítani korlátozásokra a térségben. A 4-es főúton Abonynál a 80-as és a 93-as kilométer szelvény között burkolatjavítási munkálatok zajlanak, ahol félpályás lezárás mellett jelzőrös irányításra készülhetnek az autósok. Szintén a 4-es főúton Szolnoknál a Szent István Tisza híd Budapest felüli végén dilatációs szerkezetet cserélnek. Itt egy hónapig tartó jelzőlámpás félpályás lezárás van érvényben, emiatt az arra közlekedők torlódásra számolhatnak. A környék alsóbrendi útjain is dolgoznak, a 31-25-ös jelű Jászberény és Jászboldogháza közötti úton karbantartás munkákat végeznek, építés munkák miatt kell lezárásokra számítani, a 32-26-os úton Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasúly között, valamint az Újszáce és Jászapáti közötti 32-27-es úton is. Szintén építési munkátok nehezítik a közlekedést a Pihi bekötő úton, a 32-111-es számú úton. Kérem Önöket, hogy minden érintett szakaszon fokozott óvatossággal és türelemmel közlekedjenek.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.
1: Június 2-át érünk, ezen a napon több olyan híresség és jeles alkotó született, akikre ma tisztelettel emlékezünk. Ma lenne 105 éves Karinthy Ferenc Kossuth díjas író és drámaíró, a Budapesti Tavasz szerzője, aki egykor az FTC szakosztályi elnökeként és több vidéki színház dramaturgiaként is dolgozott. Szintén ezen a napon 102 évvel ezelőtt született Böszörményi Géza, Kossuth díjas filmrendező. Emlékeztetünk még Kovács Erzsi Emerton díjas énekesnőről, aki ma lenne 98 éves, valamint az opera rajongók által jól ismert Ütő Endre basszus opera énekesről, a Magyar Állami Operaház egykori főigazgatójáról, aki 89 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot. A nemzetközi szintéről is említsünk meg néhány legendás nevet. Ma lenne 122 éves a Temesváron született Johnny Weissmuller, ötszörös olimpiai bajnok úszó, akit a legtöbben Tarzanként ismerettek a mozivászonról. Ugyancsak ezen a napon született Charlie Watts, a The Rolling Stones legendás dobosa, és a Golden Globe díjas amerikai színész ifja Stacy Keach is, mindketten 85 évvel ezelőtt születtek.
0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 30 éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek Jászberényben, a JP Autó szalonjában és a jpauto.hu/30éves ajánlat oldalon.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Reggeli Starter.

Ez a Trio FM Jászberényből. Országszerte régészeti lelőhelyek és múzeumok nyílnak meg a látogatók előtt júniusban. Idén június 12-e és 14-e között rendezik meg a Régészet Napja programsorozatot, amelyhez Szolnokon a Damjanich János Múzeum is csatlakozik egy kétnapos programmal. Itt a látogatók a régészeti munka kevésbé látható oldalába is bepillantatnak. A rendezvénysorozat központi témája a hatalom és a vezetés régészeti nyomainak bemutatása lesz, a hétvégi eseményeket pedig a régészet éjszakája egészíti ki. A programok egy része már a hivatalos megnyitó előtt június 6-án indulnak, többek között Kalocsán és Budapesten. A fő hétvégén június 12-e és 14-e között Szolnok mellett Eger, Dunaújváros, Esztergom, Paks, Százhalombatta, Tatabánya, Vác, Szekszárd, Tiszafüred és Keszthely is változatos múzeumi és családi programokkal várja az érdeklődőket. A részletes programokkal kapcsolatosan tájékozódhatnak a Régészet Napja honlapján.

0: Ez a Trio FM, a Jászság Rádiója. Történelmi mérföldkőhöz érkezett a jászberényi labdarúgás, ugyanis a tehetséges a következő szezontól elindítja története első férfi felnőtt csapatát. A klub az elmúlt években rendkívül tudatos építkezést folytatott térségünkben, kiemelt figyelmet fordítottak a női szakák stabil alapokra helyezésére, valamint a folyamatos utánpótlás fejlesztésre. Ennek a munkának az eredményeként a jászberényi együttes a vármegyei futballélet egyre meghatározóbb szereplőjévé vált. A folyamatos fejlődés és a folyamatosan bővülő játékos állomány mostanra tette lehetővé ezt a szintlépést. Az újonnan alakuló férfi felnőtt csapat a vármegye harmadosztályban kezdi meg a szereplését a következő idényben. A tehetséges a vezetőségének kifejezett célja ezzel a döntéssel az, hogy a saját utánpótlásukban nevelkedő fiatal játékosoknak hosszú távon biztosítani tudják a zökkenőmentes átmenetet a felnőtt futballba. Így a jól működő női szakák mellett mostantól a férfi szakosztály stabil, hazai alapokra épülhet itt Jászberényben.
1: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

A Trio FM-et hallgatják, ebben az órában fellapoztuk kalendáriumunkat, hoztam sporthíreket, illetve hallgattuk a Jássák kedvenceit. Ezt tesszük majd a következő 60 percben is, itt lesz Krisztina Aguilera slágere, a Candyman.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberi! Újra a Parnograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Arena udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Parnograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs Parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, Jépi Arena udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en A szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
5: Multifokális vagy irodai lencse?
4: Fényes sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
5: Válasz látásszakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
4: Jászberény, Lehel vezértér 16.
5: Telefon 57 412 764.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Változékony idő lesz. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiacot. Ismét kihajózhat a tengerre a Hondius. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Donald Trump az ABC News-nak adott interjújában viszont megerősítette, hogy egyelőre még nem hagyta jóvá az eléterjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatni akar a javaslaton. Teherán azonban tegnap felfüggesztette a közvetett tárgyalásokat Izrael folyamatos közel-keleti hadműveletei miatt. Donald Trump ugyanakkor úgy véli, a fennakadást sikerült rendeznie azzal, hogy telefonon egyeztetett a fegyveres akciók leállításáról a zsidó állam miniszterelnökével, valamint a Hezbollah egyik vezetőjével. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, derült ki a Dunahaus elemzéséből. Eszerint májusban éves szinten 13,3%-kal, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel korábbihoz képest. Az első 5 hónapban 47 ezer ingatlan adásvétele történt, ami csaknem 13%-os éves csökkenés, és nyáron sem várható változás. Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra. Az óceánjárón áprilisban jelent meg a vírus, a hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza. A WHO jelenleg 13 igazolt fertőzést tart nyilván, 3-an meghaltak. A legénység tagjai azóta is karanténban vannak. A vizsgálatok szerint a vírus az egyik utassal kerülhetett a fedélzetre. Történetének egyik legjelentősebb üzemeltetési kihívását zárta le sikeresen a Budapesti Bajnokok Ligája döntőjének hétvégén a Wizzair. A légitársaság 3 nap alatt csaknem 80 extra járatot közlekedtetett Budapest és London, valamint Párizs között. A rendkívüli menetrendet több mint 400 pilóta és légiutas kísérő szolgálta ki. A mérkőzéshez kapcsolódó időszakban a vállalat mintegy 100 ezer utast szállított a magyar fővárosba. Japán déli részén 9 ember megsérült, 47 ezer háztartás áram nélkül maradt, és több száz légijáratot töröltek egy heves trópusi vihar miatt. A hatóságok a térségben nagy hullámokra, földcsúszamlásokra, áradásokra figyelmeztetnek. A Jiangmi nevű vihar észak felé halad, és holnap eléri a fővárost, Tókiót is. Itthon csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható, futózáporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Napközben 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 9 óra múlt, köszöntöm Önöket, ez továbbra is a napindítónk, a reggeli starter 2026. június 2-án kedden, én Pálinkás Zsolt vagyok. Bár nem jelsegi helyszínről van szó, de egy országos hírű és sokakat érintő sporteseményről érkeztek friss információk. Hamarosan teltházas lehet a Balaton átúszás. Soha nem látott érdeklődés övezi ugyanis a július 18-án megrendezendő 44. Lidl Balaton átúszást, amelyre már most csak nem 11 ezen neveztek be, így a szabadhelyek gyorsan fogynak. A szervezők adatai szerint a klasszikus 5,2 km-es távra már mintegy 9000-en regisztráltak, a 2,6 kilométeres féltávot pedig 700-an választották, még a szuppal teljesítető Balaton átúszásra már 1000 nevezés érkezett, ami szintén a létszámkorlát közelében jár. A szervező sportiroda ügyvezetője Kocsis Árpád kiemelte, hogy az eddigi tempót látva hamarosan valóban kiteltik a teltháztáblát, ezért a hezitálóknak azt javasolják, hogy ne várjanak sokáig a jelentkezéssel. A rendezvény népszerűségét pedig jól mutatja, hogy már az ország több mint 1000 településéről jelentkeztek résztvevők a legendás nyári eseményre. A nevezés még nyitott, de a létszámkorlátok miatt érdemes mielőbb lépni, ha szeretnének részt venni ezen az eseményen.

Ez a Trio FM, a Jászság Rádiója. A piacokról hozok most egy friss hírt, ami a nyár egyik legnépszerűbb gyümölcsét érinti. Alaposan megváltoztat a cseresznyára a következő hetekben. Bár sok helyen még tartja magát a kilónkénti 990 forintos összeg, egyes termelők már most előre figyelmeztetnek a drágulásra, és van olyan piac, ahol már 2000 vagy akár 2500 forintért kínálják a gyümölcsöt. A drágulást az idei fagyokkal és a súlyos asszállyal indokolják, a szélsőséges időjárás miatt ugyanis a termés fele oda lett. A jelenlegi 990 forintos ár kifejezetten olcsónak számít, és a szezon előre haladtával nyilván lesz majd drágább is a cseresznye. Ezzel szemben szakmai vélemények árnyalják a képet, hiszen a mostani szezonnyitó fogyasztói árak, valamint a nagybani piaci árak is néhány 10%-kal alacsonyabbak, mint a tavalyi szezon hasonló időszakában. Hogy végül merre is billen majd a mérleg, az a következő hetekben kiderül, mindenesetre a vásárlók egy része most még kivár a beszerzéssel a jobb minőség és a kedvező árak reményében. Mi is figyeljük majd az árakat a piaci körképünkben, és beszámolunk önöknek a fejleményekről.

0: Friss közlekedési információkkal folytatjuk. Több helyen is kell számítani korlátozásokra a térségben. A 4-es főúton Abonynál a 80-as és a 93-as kilométer szelvén között burkolatjavítási munkálatok zajlanak, ahol félpályás lezárás mellett jelzőrös irányításra készülhetnek az autósok. Szintén a 4-es főúton Szolnoknál a Szent István Tisza híd Budapest felüli végén dilatációs szerkezetet cserélnek. Itt egy hónapig tartó jelzőlámpás félpályás lezárás van érvényben, emiatt az arra közlekedők torlódásra számolhatnak. A környék alsóbrendi útjain is dolgoznak, a 31-25-ös jelű Jászberény és Jászboldogháza közötti úton karbantartás munkákat végeznek, építés munkák miatt kell lezárásokra számítani, a 32-26-os úton Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasúly között, valamint az Újszárca és Jászapáti közötti 32-27-es úton is. Szintén építési munkátok nehezítik a közlekedést a Pélyi bekötő úton, a 32-111-es számú úton. Kérem Önöket, hogy minden érintett szakaszon okozott óvatossággal és türelemmel közlekedjenek.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az óvit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
3: Komolyan? És most is visszajársz?
2: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
4: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az óviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
5: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Trio FM, reggeli starter.
1: Ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Puszta Monostoron versenyeztek az önkéntes tűzoltók. NAV nyomozóknak adták ki magukat, több millió forintot loptak el a megyei székhelyről. Színes programok gazdagították a Jászföld Hagyományőrző Egyesület hétvégi rendezvényét. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetnik Irányéva. A pusztamonostori önkéntes tűzoltók fennállásuk 90. évfordulóját ünnepelték. Ebből az alkalomból a község adott otthont a 2026-os jássági tűzoltóversenynek. Ézsiásvas Anna Mária, a pusztamonostori önkéntes tűzoltó egyesület elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Mint mondta, az egyesület generációkon keresztül dolgozott azért, hogy Pusztamonostor biztonságát szolgálja, és mindig számítani lehessen az önkéntes tűzoltók helytállására. A verseny pedig lehetőséget ad arra, hogy a résztvevő csapatok összemérjék tudásukat, ügyességüket, felkészültségüket, miközben tovább erősítik azt a bajtársi kapcsolatot, amely a tűzoltó közösséget összeköti, mondta a jubiláló egyesület elnöke. Kardos Veronika Pusztamonostor polgármestere köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy az elmúlt évtizedek során az egyesület tagjai számtalanszor bizonyították, baj esetén mindig lehet rájuk számítani. Nem csak a település biztonságáért dolgoztak, hanem közösséget is építettek, példát mutatva összetartásból, felelősségvállalásból és emberségből, tette hozzá, köszönetet mondva mindazoknak, akik munkájukkal, támogatásukkal, áldozatos tevékenységükkel hozzájárultak az egyesület fennmaradásához és fejlődéséhez. Kiemelt tisztelettel köszöntötte a jubiláló egyesületet és a versenyzőket Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, aki az önkéntesek áldozatos munkáját méltatta. Beszédében kiemelte, hogy a közösségnek olyan óriási ereje van, amely hegyeket képes megmozgatni és a legnehezebb helyzetekben is képes segítséget nyújtani. A versenyen 7 település, Pusztamonostor, Jászfényszaru, Jászágó, Jászapáti, Jászibány, Jászalsó-Szentgyörgy és Jászszent András 29 csapata kismotorfecskendő szerelésben bizonyíthatta felkészültségét. A felnőtt férfi és női kategóriában egyaránt a pusztamonostori csapatok szerezték meg az első helyet, ráadásul az abszolút legjobb idő eredményt is a település férfi csapata ért el. Az ifjúsági fiú és lány kategóriában Jászszent András önkéntesei bizonyultak a legjobbnak, a gyermekfiú mezőnyben szintén ők nyertek, míg a gyermek vegyes kategória első helyét Jászapáti csapata szerezte meg. Két magát NAV nyomozónak kiadó személy jelent meg egy szolnoki családi háznál, majd házkutatás címén egyikük átkutatta az ingatlant és gázriasztó fegyvert, illetve több arany ékszert vett magához. Az otthon tartózkodó sértettek értetlenül álltak az állítólagos intézkedéshez, melynek hangot is adtak, végül a két férfi közel 6,5 millió forint értékű ékszerrel sietve távozott. A bejelentés követően a szolnoki rendőrök azonosították az elkövetők által használt járművet, illetve a duó egyik tagját, akik ellen elfogató parancsot adtak ki. A budaörsi rendőrök fogták el a körözöttet a településen. A nyomozók két rendbeli csalás miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Színes programokkal telt meg a Bartal-Tanya Jászboldogháza határában. A Jászföld Hagyományőrző Egyesület szervezésében immáron 17. alkalommal rendezték meg a Hagyományok Hétvégéje programsorozatot. A Jászföld

0: Hagyományőrző Egyesület egyik kiemelt célja az értékőrzés, az átadás, a határokon átívelő kapcsolatok, valamint a helyi közösségek és az összetartozás érzésének erősítése. A jászsági pálinka lovagrend is csatlakozott a rendezvényhez, melynek keretében harmadik alkalommal hirdettek pálinka mustrát. A zsűri a kóstolás után 13 arany, 12 ezüst és 24 bronz minősítést osztott ki. A nap folyamán a színpadon egymást követték a produkciók, hagyományosan népi mesterségek bemutatója kézműves sportékák vására, Peszeki Ferenc emlékét őrző fogadhajtóverseny és gyermekprogramok is színesítették a rendezvényt.
1: Trio FM reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: Programajánlóval folytatjuk június 21-én fergeteges gyereknap várja a családokat Jászárok szálláson, a Strand és Termálfürdőben. A legkisebbeknek és a tinédzsereknek is remek hírünk van, 18 éves kor alatt a belépés teljesen ingyenes. A szórakozás pedig már délelőtt 10 órakor kezdődik, a babákat és mamákat kerekítő foglalkozás várja Kovács Zoltánnél Lajos Krisztinával. Az aktívabb gyerkőcök egészen délután 4-ig birtokba vehetik a légvárat, a játszóházat, az óriás csúszdát és kipróbálhatják a légfocit, vagy éppen az Eurojumpingot. Aki az ügyességét tenné próbára, a Sterep Szigvé pálya és a Tarnamenti IJász Klub jóvoltából IJászat is várja. Az állatbarátok sem fognak unatkozni, számukra állatbemutatóval és állatbarátkozóval készülnek a szervezők. Délelőtt 11 órától a Show című interaktív népmesét láthatják a Sanyi, Én és a gyerekek előadásában, miközben Kis Simonné Goda Éva vezetésével kreatív foglalkozás is indul. Délután 3 órakor a Buborék zenekar élő koncertre teszi fel a koronát a napra. Töltsenek el egy vidám és tartalmas napot Jászárok szálláson, június 21-én a gyermeknapi rendezvényen.
1: Trio FM mellette szól.

ez a kit a legjobb. Ez a Trio FM Jászberényből. A következő napokban a térségünkben több helyen is várják majd a segítő szándékú véradókat. Csütörtökön június 4-én Jász Dózsán, a Művölődési Házban 9:30-tól délig, majd ugyanaznap délután Jász Szent Andráson, a Művölődési Házban 14:30-tól 16:30-ig nyílik lehetőség a véradásra. Pénteken, június 5-én pedig Jászárok szálláson a Családsegítő Központban várják az önkénteseket délelőtt 11:30-től délután 4 óráig. Kérik önöket, hogy a személyigazolványukat, a lakcím és tajkártyájukat mindenképpen vigyék magukkal.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Trans Jársági Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, kompjúteres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Trans Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Változékony idő lesz. Súlyos orosz légitámadásért hajnalban több ukrajnai nagyvárost. Adócsalás miatt büntetett meg egy taxis céget a NAV. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Súlyos orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. A fővárosban 4 meghaltak, és legkevesebb 50 megsebesültek. Kijev 10 város kerülete közül 8 rongálódtak meg lakóházak és infrastruktúrális létesítmények. Többen a romok alatt rekedtek. Dnyipróban az eddigi adatok szerint 6 vesztették életüket, 33 pedig megsebesültek. Több lakóházat is találat ért. A kelet-ukrajnai nagyvárosban a törmelékek alatt szintén túlélők után kutatnak. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, derült ki a Dunahouse elemzéséből. Eszerint májusban éves szinten 13,3%-kal, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel korábbihoz képest. Az első 5 hónapban 47 ezer ingatlan adásvétele történt, ami csaknem 13%-os éves csökkenés és nyáron sem várható változás. Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondiusa tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra. Az óceánjárón áprilisban jelent meg a vírus, a hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza. A WHO jelenleg 13 igazolt fertőzést tart nyilván, 3 meghaltak. A legénység tagjai azóta is karanténban vannak. A vizsgálatok szerint a vírus az egyik utassal kerülhetett a fedélzetre. Történetének egyik legjelentősebb üzemeltetési kihívását zárta le sikeresen a Budapesti Bajnokok Ligája döntőjének hétvégén a Wizzair. A légitársaság 3 nap alatt csaknem 80 extra járatot közlekedtetett Budapest és London, valamint Párizs között. A rendkívüli menetrendet több mint 400 pilóta és légiutas kísérő szolgálta ki. A mérkőzéshez kapcsolódó időszakban a vállalat mintegy 100 000 utas szállított a magyar fővárosba. Adócsalás miatt büntetett meg egy taxis céget a NAV. A vállalkozás több mint 200 millió forint bevételt titkolt el, és 50 millió forint értékű javításról hamis számlát állított ki. A hatóság a vizsgálathoz a taxitársaságok diszpécser szolgáltatását használta, így képet kapott a cég valós forgalmáról. A vállalkozás több mint 60 millió forint adóhiány megfizetésén túl 200%-os bírsággal és késedelmi pótlékkal is számolhat.
8: Az időjárás jelentés támogatása a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
7: Csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Napközben 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Ez a Trio FM Jászberényből 10 óra múlt, folytatjuk a keddi életünket. Nem sokára hozok egy rendkívül érdekes tudományos hirdetést, amelyből kiderül, hogy hogyan lassíthatjuk a szervezetünk biológiai öregedését egy egészen egyszerű mindennapi módszerrel. Közben szólnak a kedvencek, már itt is van a Simpress felvétele.

Ez a Trio FM Jászberényből. Egy friss kutatás szerint lassabban öregszik a szervezetünk, ha kiszámíthatóbb és rendszeresebb a napi rendünk. Mindannyiunknak van egy naptári életkora, de a szervezetünk állapota, vagyis a biológiai életkorunk ettől eltérhet. Amerikai kutatók több mint 200 idősebb felnőtt aktivitási adatait, alvását és fényhatásait elemezték egy héten keresztül, majd az eredményeket DNS alapú vizsgálatokkal vetették össze. Az adatokból pedig egyértelműen kirajzolódott, hogy azoknál, akiknek a mindennapjai kiszámítható ritmusban teltek, lassabb biológiai öregedést mértek. Ezzel szemben a tördeltebb napi rutin és a rendezetlen időbeosztás a gyorsabb öregedéssel mutatott összefüggést. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a felmérés egyelőre csak egy pillanatfelvétel, így az ok-okozati kapcsolatok még nem bizonyítottak. Még nem tudni biztosan, hogy a rendszertelen életmód gyorsítja az öregedést, vagy fordítva, a gyorsabban öregedő szervezetben borul fel hamarabb a napi ritmus. Az viszont biztos, hogy a kiszámítható napirend és a rendszeres alvás rengeteget segít a mindennapokban.

Ez a Trio FM játszberényből egy aggasztó az iskolákat és a családokat is érintő felmérés eredményeiről számolok be. Gyorsan terjed az e-cigaretta és más új nikotintermék használata a fiatalok körében. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet által koordinált nemzetközi projekt felmérése szerint az iskolák gyakran nem rendelkeznek megfelelő eszközökkel a jelenség kezelésére. A kutatásban résztvevő tanárok 43-61% közötti arányban tapasztalták azt, hogy az elmúlt két évben jelentősen nőtt az ilyen termékek használata a diákok körében. A szakemberek szerint a legveszélyeztetettebb korosztály a 12-15 év közötti fiataloké, ők próbálják ki ugyanis a leggyakrabban ezeket az eszközöket. A projekt megállapításai alapján ráadásul több országban hiányoznak a struktúrált iskolai megelőzési programok, a pedagógusoknak pedig további képzésekre lenne szükségük az új nikotintermékek egészségügyi kockázatáról. A nemzetközi együttműködés éppen ezért azon dolgozik, hogy javítsa a krónikus légúti betegségek megelőzését és korai felismerését.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Xceed modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben a JP Autó szalonjában, vagy online a jpauto.hu/kia oldalon.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Jászberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a Jászberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
5: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
6: Multifokális vagy irodai lencse.
5: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse.
6: Válasz látás szakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
5: Jászberény, Lehel vezértér 16.
6: Telefon 57 412 764.
7: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
8: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
9: Ez a menü ajánló.
10: A sólyomot el keddi napi ajánlatában frankfurti leves, egzotikus ércemel csőben sütve jázmirizssel. Fogyasztatunk még hideg gyümölcslevest is, a húsmentes ajánlatban grízes tészta baracklekvárral, készül még vadas sertésragú, sajttal töltött ércemel, töltött paprika, óvális sertésszelet és bundázott ércemelcsékok. Rendelhetünk a sólyomot ebből az 57-401-267-es telefonszámon. A River Bistro várja vendégeit kedden lebencslevessel, rántott szelettel, hasábburgonyával, s készül még őszi barackos csirkemell jázmirizssel. Menürendelés 57-407-500. A Karaván önkiszolgáló étterem keddi finomságai kolbászos burgonyleves, málnaleves, pincepörkön tarhonyával, karavánpenne, csirkekordon, konfex karaj, sörbenső csülökszelet, rizsfelfújt barackézzel és borsó főzelék rántott párizsival. Hívhatjuk a Karaván önkiszolgáló éttermet az 57-406-700-es telefonszámon. Ízletes ebéd a Pipacs étteremben is, lebencsleves, zöldbableves készül, választható még lecsószelet tésztával, tarkaba főzelék vagdaltal, lilahagymával, jutóróval töltött sertésszelet rösztivel és csőben sült brokkolis csirkemell párolt rizssel. A Pipacs étterem telefonszáma 57-405-510. Az Aranykanál étterem június 2-ára a kolbászos hortobágyi ragulevest és tarhonyalevest készít. A mai kínálatban szerepel még kaszás apró pecsenye, bolonyai rakott penne, rántott sajt, burgonya főzelék fasírtal, tojásos töklecsó és a vega menüben pirított zöldségek mozzarella sztékkel. Két telefonszám az Aranykanál étteremhez 57-403-290 és 06-20-470-37-33. A Bírs kávézó és bisztró mai menüjében csontleves, májgombózleves, magyaros gombaleves, a főételek közül pedig választható káposztát szvekedli, omlettel töltött rántott borda, grillezett camembert áfonyamártással, krokettel, valamint bolonyai spagetti, milánói penne és négy sajtos nyoki. Rendeletünk a Bírs kávézó és bisztró telefonszámán 0620-240-4044. A Firpo Pizzéria mai napi menüjében sziszi szelet hasábburgonyával. Elérik a napi menüt a Firpo Pizzériában 11 és 15 óra között.
9: Ez volt a menü ajánló.
8: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Trio FM. A járság ritmusa.
9: A járság ritmusa.

Ez a Trio FM Jazzbrainből egy különleges a zene és a tudomány határán mozgó témát hozok. Vajon létezik olyan frekvencia, amely képes gyógyítani a szervezetet, vagy csak egy jól felépített mítoszról van szó? A spirituális hívek és a kutatók között komoly vita alakult ki a 432 Hz-es hangolás körül, miközben a modern koncert hangolás standardja a 440 Hz, a 432 Hz-es alternatíva ettől alig észrevetően mélyebb. A hívei szerint ez a frekvencia maga a természet rezonanciája, amely csökkenti a stresszt és elősegíti a mentális tisztaságot. A laboratórium mérésekből kiderült, hogy egy kis létszámú vizsgálat során a 432 Hz-es zenét hallgató pulzus száma átlagosan közel 5 ütéssel csökkent percenként, bár a vérnyomásra nem volt jelentős hatása. A szakemberek ugyanakkor óvatosságra intenek, a zenepszichológusok szerint a nyugtató érzés nem egyetlen varázsszám váltja ki, hanem a zene általános jellemzői, mint a lassú tempó vagy a halk dinamika. Ráadásul a történeti háttér is árnyalja a képet, hiszen a herc mint mértékegység modern találmány, a pontos mérésről pedig városonként és zenekaronként is eltérő volt a hangolás. A neurológusok szerint nagyon kevés szilárd tudományos bizonyíték támasztja alá a gyógyító hatást, így a jelenlegi adatok alapján a 432 Hz egy kellemes esztétikai választás, de nem bizonyított orvosi terápia. Itt a Trio FM-en teszünk egy 432 Hz-es dallal egy kísérletet, érkezik Robbie Williams-től az Angel című felvétel.

Ez a Jelenség rádiója, a Trio FM. Az egészséges életmód kialakításában alapvető szerepet játszik a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás. A víz elengedhetetlen szerepet játszik szervezetünk működésében, és számos élettani folyamatban is részt vesz. De olyan tudjuk, hogy mennyi vízre van szükségünk naponta? Hogyan számolhatjuk ki egyszerűen, hogy elegendő mennyiségű folyadékot juttatunk a szervezetünkbe? A következőkben megvizsgáljuk a vízfogyasztás fontosságát, és megmutatom, hogyan határozhatjuk meg egyénre szabottan a napi szükségletet. Az emberi test körülbelül 60%-a víz, és számos életfontosságú funkciót lát el, mint például a sejtek hidratálása, a testhőmérséklet szabályozása, valamint a tápanyagok és oxigén szállítása a szervezetben. Ezért fontos, hogy elegendő mennyiségű vizet fogyasszunk, hogy fenntartsuk a szervezetünk optimális működését. Az egyszerű számítások alapján a legtöbb szakértő azt javasolja, hogy naponta legalább 8 pohár vizet, ami körülbelül 2 litert fogyasszunk el. Ez azonban csak általános iránymutatás, és a szükséges mennyiség számos tényezőtől függ. Az egyik legfontosabb ilyen tényező, amely befolyásolja a napi szükséges vízmennyiséget, a testtömeg. Általánosságban elmondható, hogy minél nehezebb valaki, annál több vizet kell fogyasztania. A testmozgás is növeli a vízszükségletet, mivel a verejtékkel elveszített folyadékot pótolni kell. A környezeti tényezők, például a hőmérséklet és a páratartalom is befolyásolják a vízszükségletet. De ugyanis számolhatjuk ki pontosan, hogy mennyi vizet kell fogyasztanunk naponta. Az egyszerű szabályok mellett egyéni tényezőket is figyelembe kell venni. A következő egyszerű képlet segítségével kiszámolhatjuk a szükséges napi vízmennyiséget. A testtömeg szorozva 0,3-dal, ez a napi ajánlott vízmennyiség literben. Ez a képlet általános iránymutatás, és szem előtt kell tartani, hogy egyedi tényezők is befolyásolják a szükségletet, ezért érdemes figyelni a szervezet jeleire is, szomjúság, sápottság és a vizelet színe. Ne feledjük, hogy a megfelelő vízfogyasztás nem csak a szárazság és a szomjúság megelőzését szolgálja, hidratált szervezetünk segíti az emésztést, a bőr egészségét, és hozzájárul az általános jó közérzethez is.

Ez a Trio FM Jászberényből nem sokára 11 órát mutat az óra, ami azt jelenti, hogy a napközben magazinunkkal folytatjuk, a reggeli starter pedig zárja kapuit. Holnap reggel 7 órakor ismét együtt indíthatjuk majd a napot. A folytatásban is mindenképpen érdemes velünk tartani, hiszen egy exkluzív beszélgetést hozunk. Kisnémetné Király Éva vendége lesz Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, a belügyminisztérium nemrégiben kinevezett parlamenti államtitkára. A vele készült interjúból megtudhatják, hogy milyen feladatok várnak rá az új pozíciójában, és mi várható a térségünk két kiemelt rendezvénye, a Jászvilág találkozó és a Csángó Fesztivál kapcsán. Hey!

0: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 30 éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek Jászberényben, a JP Autó szalonjában és a jpauto.hu/30éves ajánlat oldalon.
3: Ne engedje, hogy a hőség tönkretegye az utazást. A Regát BT segít, hogy autója klímája tökéletesen hűtsön a legforróbb napokon is. Vállaljuk személyautók és haszongépjárművek klímájának töltését, szakszerű javítását, az ózongenerátoros tisztítással pedig garantáljuk a friss és baktériummentes levegőt. Éljen a remek lehetőséggel és készüljön fel a nyárra kényelmesen. Kérjen időpontot a 0630 963 0539-es telefonszámon. Szeretettel várjuk telephelyünkön, Jászteleken, a Dózsa György út 77 szám alatt. Regát BT. Hűsítő kényelem minden úton.
0: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
4: Ez a menüajánló.
5: A sólyomot el keddi napi ajánlatában frankfurti leves, egzotikus ércemel csőben sütve jázminrizssel. Fogyasztatunk még hideg gyümölcslevest is, a húsmentes ajánlatban grízes tészta baracklekvárral, készül még vadassertésragú, sajttal töltött ércemel, töltött paprika, óvári sertésszelet és bundázott ércemelcsékok. Rendelhetünk a sólyomot ebből az 57-401-267-es telefonszámon. A River Bistro várja vendégeit kedden lebencslevessel, rántott szelettel, hasábburgonyával, s készül még őszi barackos csirkemell jázminrizssel. Menürendelés 57-407-500. A karavánőnki szolgáló étterem keddi finomságai kolbászos burgonyleves, málnaleves, pincepörkön tarhonyával, karavánpennel, csirkekordon, konfex karaj, sörben sült csülökszelet, rizsfelfújt barackézzel és borsó főzelék rántott párizsival. Hívhatjuk a karaván önkiszolgáló éttermet az 57-406-700-es telefonszámon. Ízletes ebéd a Pipacs étteremben is, lebencsleves, zöldbableves készül, választható még lecsószelet tésztával, tarkaba főzelék vagdaltal, lilahagymával, jutóróval töltött sertésszelet rösztivel és csőben sült brokkolis csirkemell párolt rizssel. A Pipacs étterem telefonszáma 57-405-510. Az Aranykanál étterem június 2-ára a kolbászos hortobágyi ragulevest és tarhonyalevest készít. A mai kínálatban szerepel még kaszás apró pecsenye, bolonyai rakott penne, rántott sajt, burgonya főzelék fasírtal, tojásos töklecsó és a vega menüben pirított zöldségek mozzarella sztékkel. Két telefonszám az Aranykanál étteremhez 57-403-290 és 0620-470-30 37-33. A Bírs kávézó és bisztró mai menüjében csontleves, májgombószleves, magyaros gombaleves, a főételek közül pedig választható káposztás szvekedli, omlettel töltött rántott borda, grillezett camembert áfonyamártással, krokettel, valamint bolonyai spagetti milánói penne és négy sajtos nyokki. Rendeletünk a Bírs kávézó és bisztró telefonszámán 0620-240-40-44. A Firpo Pizzéria mai napi menüjében sziszi szelet hasább burgonyával. Elérjük a napi menüt a Firpo Pizzériában 11 és 15 óra között.
4: Ez volt a menüajánló.
0: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
6: Ez volt a reklám.
0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: A kulturális tárcánál lobbizik a Csángó Fesztiválért a Jászság országgyűlési képviselője. Két dillerrel ismét kevesebb a jászkonyságban. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. A Csángó Fesztivál idei évi megrendezése körül kialakult bizonytalan helyzet is szóba került a Jászberényi képviselőtestület ülésén, ahol erről Betlendi Béla, az önkormányzat humán közrendi és vallásügyi bizottságának elnöke tett fel kérdést képviselőtársának, dr. Kertész Ottónak, aki a Folklór Kulturális Közalapítvány kuratóriumának elnöke. A Folklór Kulturális Közalapítvány fenntartója többek között a Jászság Népi Együttesnek.
8: Az a kérdés, hogy az idei Csángó Fesztivál megszervezésének anyag megteremtése hol tart. A bizottságülésen jelen volt Szűcs Gábor is, és ő tájékoztatott bennünket. Tekintettel arra, hogy azóta eltelt néhány nap, kérdezem képviselő urat, hogy az eltelt időszakban van-e olyan új ismeret, információ, új lehetőség, amely a fesztivál megszervezésé elég gördülő anyagi természeti akadályok, ha nem is teljes mértékben, de valamilyen vonatban az enyhülését okozza.
7: Dr. Kertész Otto a Folklor Kulturális Közalapítvány kuratóriumi elnöke válaszában elmondta, időben felvették a kapcsolatot a Jászság országgyűlési képviselőjével, és Halmai Ferenc meg is tette a megfelelő lépéseket a támogatás megszerzése érdekében, azonban egyelőre még nincsenek konkrétumok, éppen a Nemzeti Kulturális Alapnál történt ügyek miatt is.
9: Cselő úr, aki az ígéretet letette, de hát egyelőre van egy olyan bizonytalansági tényező, tudjátok ti is, hogy NK és csapatánál eléggé furcsa dolgok történtek, emiatt átmenetileg ott zárulások vannak, tehát bízunk benne, hogy ahogy itt oldásra kerül, akkor azért pozitívabb elbírálásra kerülünk mi is, a Szegedi Szabadtéri Játékok is, meg a Szavária Fesztivál is. Hát egyelőre ennyi, tehát még mindig az van, hogy bizonytalanság, de a remény hal meg utoljára stádiumban vagyunk.
7: Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője rádiónk érdeklődésére elmondta, a Csángó Fesztivál megrendezéséhez szükséges állami támogatásról egyeztetést folytatott Tar Zoltán Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel és Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárral. A támogatási összeg nagyságáról még nem született döntés, de a fesztivál számíthat támogatásra.
10: Nekem viszonylag jó kapcsolatom van ezzel a minisztériummal, és azt gondolom, hogy valamiféle támogatás érkezni fog. Azt nem tudom, hogy összegszerűen mennyi, hiszen eléggé üres a kassa, de ezek nagyon fontos dolgok. És azt gondolom, hogy nagyon sok olyan rendezvény van, tudom a Jászságban, mi a hagyományteremtő is, és ezeket én maximálisan fogom támogatni, de két olyan rendezvény van, ami azt gondolom, hogy mindenképpen kiemelt a Jászságban. Az egyik a Jászvilág találkozó, ez szóba is került a Jász Önkormányzatok Szövetségének a megbeszélésén, illetve a másik pedig a Csángó Fesztivál.
7: Törökszentmiklóson két kábítószer kereskedőt juttattak rácsok mögé a rendőrök. Egy 55 éves helyi lakost azzal gyanúsítanak, hogy 2026 májusát megelőzően lakóházában kábítószert árult több helyi felnőttnek és kiskorúnak. A Delta program keretében a lakóhelyén végzett kutatás során kristályos anyagot foglaltak le, ami az előzetes szakértői vizsgálat szerint kábítószernek minősül. A dílert kábítószerkereskedelem büntet miatt kihallgatták, egy 31 éves helyi lakos szintén kábítószerkereskedelem miatt hallgatták ki gyanúsítottként, ő az őrizetbe vett és időközben letartóztatott, felső kapcsolatától megszerzett drogot értékesítette másoknak. Kutatás során kábítószert foglaltak le lakcímén a rendőrök, mindkét férfit letartóztatta a bíróság. Híreinkben sport. A Vármegyei Labdarúgó Bajnokság másodosztályában a jászsági rangadót Árokszállás nyerte Alsó-Szentgyörgy ellen, Jászapáti nyert, Újszász pedig döntetlent játszott az utolsó előtti fordulóban. Eredmények: Jász-Alsó-Szentgyörgy, Jász-Árokszállás 0-2, Jászapáti Tiszajenő 3-0, Újszász Túrkeve 4-4, a Fegyvernek Jászboldogháza találkozó elmaradt. A Vármegyei Labdarúgó Bajnokság harmadosztályában a már bajnok Jászkísér ismét kiütéses győzelmet aratott, valamint Jákóhalma is nagy arányú győzelemmel hagyta el a futballpályát. Eredmények: Jászkísér Cibakháza 7-1, Jászjákóhalma Tiszasas 5-0, Öcsöd Jászszent András 3-1, Jászágó Nagy Iván 1-5, Jászdózsa együttese szabadnapos volt a fordulóban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Változékony idő lesz, súlyos orosz légitámadásért hajnalban több ukrajnai nagyvárost. Új tagokkal bővült a halhatatlanok társulata. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Súlyos orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. A fővárosban 4 meghaltak, és legkevesebb 50 megsebesültek. Kijev 10 város kerülete közül 8 rongálódtak meg lakóházak és infrastrukturális létesítmények. Többen a romok alatt rekedtek. Dnyipróban az eddigi adatok szerint 6 vesztették életüket, 33 pedig megsebesültek. Több lakóházat is találat ért. A kelet-ukrajnai nagyvárosban a törmelékek alatt szintén túlélők után kutatnak. Ideiglenes megállapodásra jutott az Európai Unió tanácsa és az Európai Parlament a tagállamokban illegálisan tartózkodó bevándorlók gyorsabb és hatékonyabb visszaküldéséről szóló új jogszabályról. A migrációs paktumot kiegészítő rendelkezések kötelező együttműködést írnak elő az érintettek számára, a visszautasítók ellen pedig támogatás csökkentést, illetve szabadságvesztést is engedélyeznek. Az uniós szintű szabályok lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy visszaküldési központokat hozzanak létre nem uniós országokban azoknak, akiknek nincs joguk az EU-ban tartózkodni. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, derült ki a Dunahaus elemzéséből. Eszerint májusban éves szinten 13,3%-kal, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel korábbihoz képest. Az első 5 hónapban 47 ezer ingatlan adásvétele történt, ami csaknem 13%-os éves csökkenés, és nyáron sem várható változás. Adócsalás miatt büntetett meg egy taxis céget a NAV. A vállalkozás több mint 200 millió forint bevételt titkolt el, és 50 millió forint értékű javításról hamis számlát állított ki. A hatóság a vizsgálathoz a taxitársaságok diszpécser szolgáltatását használta, így képet kapott a cég valós forgalmáról. A vállalkozás több mint 60 millió forint adóhiány megfizetésén túl 200%-os bírsággal és késedelmi pótlékkal is számolhat. Új tagokkal bővült a Halhatatlanok társulata. Az elismerést Hegyi Barbara, Szulák Andrea, Köles Ferenc és Máté Gábor színésznek, Pászti Júlia és Rozsas István operaénekesnek, valamint Kovács Tibor és Nagy Iris táncművésznek ítélték oda. Lábnyomukat szeptemberben az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán avatják fel. Csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Napközben 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.

0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
1: Ez a Trió FM, a Jelság rádiója. Műsorunk vendége a következő percekben Halmai Ferenc, a Jelság országgyűlési képviselője, a belügyminisztérium nemrégiben kinevezett parlamenti államtitkára, akit Kisnémetné királyéva kérdez az új munkaköréről, a rendőrség helyzetének javítását célzó tervekről, valamint a hazai források és a beruházások helyzetéről.
2: Itt köszöntöm a Trió Rádió hullámhosszán Halmai Ferencet, a Jelság országgyűlési képviselőjét, aki a belügyminisztérium parlamenti államtitkára is nemrégen kapta meg a kinevezését. Jó napot kívánok, államtitkár úr!
3: Jó napot kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
2: És természetesen munkatársam és hallgatóink nevében is gratulálok a kinevezéséhez.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Képviselő úr, mennyire szokja az államtitkári megszólítást? Szokni kell még azért a néhány nap után?
3: Igen, mindenképpen. Nagyon sokáig máshoz voltam szokva, hiszen a rendőrségnél dolgoztam egyebek, és utána pedig elmentem, és alapvetően Feri voltam mindenkinek, és én jobb szeretem, ha most is Ferinek szólítanak, de hát nyilván van egy olyan hivatali rész, ahol ebből nem tudok kivetkőzni. Úgyhogy meg kell szoktam még, de szokom.
2: És hát nyilván a munka is nagyon nagy lesz. Egy picit segítsünk a hallgatóknak eligazodni abban, hogy tulajdonképpen egy minisztériumban a parlamenti államtitkári tisztség az milyen feladatokat jelent, és konkrétan a belügyi tárcánál ön milyen feladatokat kapott, milyen feladatokat szolgálja majd a parlament munkáját.
3: Tulajdonképpen most még abban a stádiumban vagyunk, hogy a munkatársaimat kell megismernem, meg kell néznem, hogy milyen stábunk van, meg kell néznem, milyen üres helyek vannak, és nyilván azokat meg kell próbálnom feltöltenem, ha vannak ilyenek, és ki kell alakítani azt a rendszert, amiben én ezt az államtitkárságot irányítani szeretném. Hogy milyen feladatok vannak, természetesen beindult a parlament, és a parlamenti államtitkárnak a feladata az, hogy a parlamenttel összekötetésben legyen, a belügyminisztériumnak azokat a javaslatait, törvényjavaslatait, jogszabálymódosításait, vagy egyáltalán bármi olyan, ami akár egy választ képviselőnek, azokat mi összeállítjuk a parlamenti államtitkárság, hát ezt régen politikai államtitkárságnak is hívták, parlamenti államtitkárnak is mikor, hogy, sőt miniszter helyettesnek is valamikor, és ezeket az anyagokat összeállítva kell a parlamenthez elküldeni, ott, ha a miniszter úr nem ír rá, akkor nekem képviselnem, esetleg nekem kell válaszolnom a kérdésekre. Úgyhogy körülbelül ez a lényege, nem akarom hosszan húzni, de nagyon sok minden van még, de ez a lényege.
2: Konkrétan van olyan terület, amelyet majd felelősként is külön kiemelten majd kezelnie kell?
3: Ez az összeköttetése is, a feladatok szétosztása tulajdonképpen ez a feladat. Hiszen van mindennek, van egy rendészeti államtitkár, aki nyilván a rendészeti dolgokat fogja össze. Van a közigazgatási államtitkár, aki a közigazgatási részét, tehát a gazdasági, a humán, stb. Ezeket a részét fogja össze, és nekem pedig a parlamenttel kapcsolatos összes olyan feladat, ami azzal kapcsolatos, a parlamenti kapcsolattal, a parlamentekkel, ez az enyém.
2: Amikor megválasztását követően stúdiónkban járt, akkor éppen arról beszélgettünk, hát ez ugye rá egy-két nappal történt, hogy milyen szakbizottságban képzeli el a munkáját, hiszen a Tisza párt szakpolitikai, rendészeti szakpolitikai programjának egyik fő megalkotója ön, és akkor most arról beszélünk néhány héttel a választás után, hogy már államtitkári tisztségben tudja ezeket véghez vinni. Mennyire kell majd kompromisszumokat kötni, vagy mi az, amit úgy érez, hogy vég tud úgy vinni, hogy tulajdonképpen ön például volt rendőrkapitányként, szakemberként tudja azokat megtestesíteni, amelyeket valóban alulról jövőbe hiányoltak a rendészeti munkában lévő kollégái?
3: Én a rendőrségnél is a végrehajtásban dolgoztam, és nekem elsődleges a végrehajtó állományok, akik tulajdonképpen a végeken dolgoznak, kollégák, azoknak a helyzetének a javítása, az ő munkájuknak az észszerűbbé tétele. Nyilván én majd 40 évig a végrehajtásban dolgoztam is, én ezt fogom képviselni itt is. Nyilván az irányokat, azokat a miniszter úr és én fogjuk alapvetően meghatározni, nyilván a feladatok végrehajtása az pedig a szakállamtitkárságoknál lesz, és én igyekszem ezt a fajta hozzáállást képviselni, ami még egyszer mondom, a végrehajtói állomány szemszögéből lesz jó, és természetesen nyilván a választópolgároké is, hiszen ez egyértelmű.
2: Biztosan tudja, hogy mi az, amit a volt kollégái várnak első intézkedésként önöktől, ami kézzelfogható, javíthatja akár a munkakörülményeket, vagy egyéb területeket.
3: Összeállítottunk már egy listát, de hogy emeljek ki semmit, mert tulajdonképpen olyan sok van, hogy azt se tudjuk, hogy melyikhez nyúljunk. miniszter úr kért tőlem listát, hogy mi az, amivel tudnánk az első időkben is, és utána majd folyamatosan javítani a rendőrségünk a helyzetét, vagy legalábbis lehessen egy érezhető javulás a végrehajtói állománynak a működésében, a körülményeinek a javításában, tehát hogy normálisabb körülmények között dolgozzanak, jobban érezzék magukat, jobban érezzék azt a munkát, hogy mit kell nekik csinálni, és kicsit másképp fogjuk csinálni, mint az elődeink. És ebből a listából még egyszer hagyj ne emeljek ki semmit, de nagyon sok ilyen lista van, és ismerem a problémákat, mert nagyon sok levelet kaptam már, nagyon sok kollégával beszéltem már, és mint ahogy mondtam, én a végrehajtás szintjén szeretném ezt.
1: Halmai Ferencet, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárát, a Jászság országgyűlési képviselőjét hallották, az interjút hamarosan folytatjuk, most a zenéje a főszerep.
0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Ez a Trió FM Jászberényből. Folytatjuk a beszélgetést Halmai Ferenccel, a belügyminisztérium parlamenti államtitkárával, a Jászság országgyűlési képviselőjével. Kisnémetné Király Éva interjújának második részéből kiderül, hogyan körvonalazódik a képviselői stáb, milyen rendszerben működnek majd a jászberényi fogadóórák, és milyen forrásokra számíthat a térség két kiemelt rendezvénye, a Jászvilág találkozó és a Csángó Fesztivál.
2: És akkor virtuálisan egy picit jöjjünk ide haza a Jászságba. Nyilván ön megválasztott országgyűlési képviselő, van tennivalója a 20 településsel is. Hogyan, miként látja a munkamegosztást az államtitkári feladatok és a egyéni képviselőség között?
3: Nyilván ennek el kell különülnie, azt gondolom, hiszen az egyik egy állami megbízatás, a másik pedig egy kormányzati megbízatás, és ennek valahol külön kell mennie. Nyilván amennyire lehet, mert azért annyira nem egyszerű a dolog. Egy biztos, hogy jelen pillanatban fel kell állni a kormányzatnak, az elsődleges cél hazahozni az EU-s pénzeket, és tulajdonképpen ebben kell nagyon dolgozni. Némi kis türelmet kérek, mert ahhoz, hogy ez fölálljon, ahhoz majd egy rendszernek kell kialakulnia, és jelen pillanatban még folyamatosan dolgozunk. Én nyilván szeretnék majd egy rendszert kialakítani benne ebben az egész munkában, hiszen általában majd hétfőn kedden parlament, szerda csütörtök szokott lenni a bizottságuk, ami nekem nincsen. Én szerdán csütörtökön szeretnék a belügyminisztériumban dolgozni. Péntek, szombat, vasárnap nyilván a választókerületem, de ezt azt gondolom, hogy ennek kell még alakulnia, és az jelen pillanatban még nem alakult ki. Tehát most még itt a BM-ben föl kell állni a kormányzatnak, és mint ahogy mondtam, az EU-s pénzeket haza kell hozni, és ez nagyon fontos ahhoz, hogy a gazdaság beinduljon.
2: És hát nyilván van olyan vállalása is államtitkár úrnak a körzetre vonatkozóan, hogy például mondjuk a beruházásokat megnézni, mi az, ami szükséges, mi az, amihez plusz források kellnek, tehát vannak, amelyekben majd bele kell fognia, gondolom, rövidesen.
3: Természetesen ez mind ott van a feladatlistámon. Folytattam már egyes vállalkozókkal, egyesekkel egyeztetéseket, mik azok a problémák, önkormányzatokkal, hiszen a jöszülés az most volt nem olyan régen, ott azért a 20 önkormányzattal leültem, és ott átbeszéltük a múltat és a jövőt, illetve a jelent is, és azt gondolom, hogy ezek a rendezvények is nagyon fontosak, amik főleg itt a nyári időszakban majd lesznek, és hát most minden bizonytalan, nyilván az önkormányzatok is érzik, hogy egy picit bizonytalan lett, hiszen azért a kassa üres, de ezek a rendezvények, ezek mindig kiemeltek, és kiemeltek a gazdaság beindítására tett intézkedések is, úgyhogy ez lesz a nagyon fontos majd.
2: Bizonyára államtitkár úrnak sűrűn csörög a telefonja, kialakult-e már az a stáb, amely egy picit könnyíti az ilyen jellegű terheit, és próbálja szelektálni, csoportosítani, hogy mi mindennel kell aktuálisan leghamarabb foglalkoznia például.
3: Igen, tulajdonképpen már körvonalazódik a stábon, egy személy már biztos, mégpedig a volt kampányfőnököm, aki most kabinetfőnököm lesz, ő Mátai Judit, és igazából ő lesz az összekötő, aki nézi át majd a levelezéseimet, válaszol bizonyos kérdésekre, szervezi a találkozóimat, úgyhogy ő lesz az, aki az egész stábot irányítja, illetve átfogja, és természetesen a többi stábtag is lassan már körvonalazódik, nyilván a munkaszerződéseiket kell az országgyűléssel lerendezni. Lesz egy központi helyen egy irodánk, jelen pillanatban az irodát kiválasztottuk, arra várunk, hogy az országgyűlés hivatala átnézze, megnézze, és rábólincson, és utána be tudjuk rendezni, és utána nagy tisztelettel várjuk a választópolgárokat oda, hiszen úgy fogjuk előkészíteni, hogy minden nap lesz ott valaki egy bizonyos időben, és természetesen ott fogom tartani a fogadóóráimat is.
2: Ha már említette államtitkár úr a rendezvényeket, a Csángó Fesztiválról pont az elmúlt héten beszélgettünk, akkor ön azt mondta, hogy megtették azokat a lépéseket, amelyek szükségesek ahhoz formálisan, hogy jöjjenek források a Csángó Fesztiválra. Van-e előrelépés mondjuk az elmúlt egy hétben ezzel kapcsolatosan? Mit tud erről mondani?
3: Jelen pillanatban nincs előrelépés, hiszen ők is még a kialakulási időszakában vannak, és mindenki próbálja összeállítani a stábját. Ugyanakkor nekem viszonylag jó kapcsolatom van ezzel a minisztériummal, és azt gondolom, hogy valamiféle támogatás érkezni fog. Azt nem tudom, hogy összegszerűen mennyi, hiszen, mint ahogy mondtam, eléggé üres a kassa, de ezek nagyon fontos dolgok. És azt gondolom, hogy nagyon sok olyan rendezvény van, tudom, a Jászságban, mi a hagyományteremtő is, és ezeket én maximálisan fogom támogatni, de két olyan rendezvény van, ami azt gondolom, hogy mindenképpen kiemelt a Jászságban. Az egyik a Jászvilág találkozó, ez szóba is került a Jászhogy Kormányzatok Szövetségének a megbeszélésén, illetve a másik pedig a Csángó Fesztivál.
2: és akkor úgy néz ki, hogy a Csángó Fesztiválra sikerül forrásokat hozni. Ugye tudjuk, hogy a jösszülésen döntés született, hogy egy picit szűkítik a rendezvény időtartamát is.
3: Igen, ez az intézkedés, vagy ez a terv, amit elfogadtak, tulajdonképpen a Jászló Önkormányzatok Szövetsége fogadta el, és ők indították ezt el, hogy egynapos legyen. Én természetesen alkalmazkodom ehhez, hiszen célunk az, hogy az önkormányzatok sokkal több önállóságot kapjanak, és ez az önállósággal együtt pedig a felelősség is ott van náluk, és ők felelősen így döntöttek.
2: És természetesen folytatjuk majd a beszélgetést további aktualitások függvényében Halmai Ferenccel, a Jászló országgyűlési képviselővel, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárával. Nagyon szépen köszönöm az interjút, további jó munkát kívánok önnek, viszonthallásra!
3: Nagyon szépen köszönöm, és viszonthallásra!
0: Ez a Trió napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97.7-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
4: Multifokális vagy irodai lencse.
3: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse.
4: Válasz látás szakértőink segítségével Zeiss szemüveg lencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
3: Jászberény, Lehel vezértér 16.
4: Telefon 57 412 764.
5: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
6: Ez a menü ajánló.
7: A sólyomot el keddi napi ajánlatában frankfurti leves, egzotikus ércemel csőben sütve jázmirizssel. Fogyasztatunk még hideg gyümölcslevest is, a húsmentes ajánlatban grízes tészta baracklekvárral, készül még vadas sertésragú, sajttal töltött ércemel, töltött paprika, óvári sertésszelet és bundázott ércemelcsékok. Rendelhetünk a sólyomot ebből az 57-401-267-es telefonszámon. A River Bistro várja vendégeit kedden lebencslevessel, rántott szelettel, hasáburgonyával, s készül még őszi barackos csirkemell jázmirizssel. Menürendelés 57-407-500. A Karaván önkiszolgáló étterem keddi finomságai kolbászos burgonyaleves, málnaleves, pincepörköl tarhonyával, karavánpenne, csirkekordon, konfex karaj, sörbenső csülökszelet, rizsfelfújt barackézzel és borsó főzelék rántott párizsival. Hívhatjuk a Karaván önkiszolgáló éttermet az 57-406-710-es telefonszámon. Ízletes ebéd a Pipacs étteremben is, lebencsleves, zöldbableves készül, választható még lecsószelet tésztával, tarkaba főzelék vagdaltal, lilahagymával, jutóróval töltött sertésszelet rösztivel és csőben sült brokkolis csirkemell párolt rizssel. A Pipacs étterem telefonszáma 57-405-510. Az Aranykanál étterem június 2-ára a kolbászos hortobágyi ragulevest és tarhonyalevest készít. A mai kínálatban szerepel még kaszás apró pecsenye, bolonyai rakott penne, rántott sajt, burgonya főzelék fasírtal, tojásos töklecsó és a vega menüben pirított zöldségek mozzarella sztékkel. Két telefonszám az Aranykanál étteremhez 57-403-290 és 0620-470-30. A Bírs kávézó és bisztró mai menüjében csontleves, májgombócleves, magyaros gombaleves, a főételek közül pedig választható káposztás szvekedli, omlettel töltött rántott borda, grillezett camembert áfonyamártással, krokettel, valamint bolonyai spagetti milánói penne és négy sajtos nyoki. Rendeletünk a Bírs kávézó és bisztró telefonszámán 0620-240-4044. A Firpo Pizzéria mai napi menüjében sziszi szelet hasábburgonyával. Elérik a napi menüt a Firpo Pizzériában 11 és 15 óra között.
6: Ez volt a menüajánló.
5: Jó étvágyat kíván!

0: FM. Ez volt a reklám. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Királyéva. Két magát NAV nyomozónak kiadó személy jelent meg egy szolnoki családi háznál, majd házkutatás címén egyikük átkutatta az ingatlant és gázriasztó fegyvert, illetve több arany ékszert vett magához. Az otthon tartózkodó sértettek értetlenül álltak az állítólagos intézkedéshez, melynek hangot is adtak, végül a két férfi közel 6,5 millió forint értékű ékszerrel sietve távozott. A bejelentés követően a szolnoki rendőrök azonosították az elkövetők által használt járművet, illetve a duó egyik tagját, akik ellen elfogató parancsot adtak ki. A budaörsi rendőrök fogták el a körözöttet a településen. A nyomozók két rendbeli csalás miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A pusztamonostori önkéntes tűzoltók fennállások 90. évfordulóját ünnepelték. Ebből az alkalomból a község adott otthont a 2026-os jássági tűzoltó versenynek. Ézsiásvas Anna Mária, a pusztamonostori önkéntes tűzoltó egyesület elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Mint mondta, az egyesület generációkon keresztül dolgozott azért, hogy pusztamonostor biztonságát szolgálja, és mindig számítani lehessen az önkéntes tűzoltók helytállására. A verseny pedig lehetőséget ad arra, hogy a résztvevő csapatok összemérjék tudásukat, ügyességüket, felkészültségüket, miközben tovább erősítik azt a bajtársi kapcsolatot, amely a tűzoltó közösséget összeköti, mondta a jubiláló egyesület elnöke. Kardos Veronika pusztamonostor polgármestere köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy az elmúlt évtizedek során az egyesület tagjai számtalanszor bizonyították, baj esetén mindig lehet rájuk számítani. Nem csak a település biztonságáért dolgoztak, hanem közösséget is építettek, példát mutatva összetartásból, felelősségvállalásból és emberségből, tette hozzá, köszönetet mondva mindazoknak, akik munkájukkal, támogatásukkal, áldozatos tevékenységükkel hozzájárultak az egyesület fennmaradásához és fejlődéséhez. Kiemelt tisztelettel köszöntötte a jubiláló egyesületet és a versenyzőket Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, aki az önkéntesek áldozatos munkáját méltatta. Beszédében kiemelte, hogy a közösségnek olyan óriási ereje van, amely hegyeket képes megmozgatni és a legnehezebb helyzetekben is képes segítséget nyújtani. A versenyen 7 település, Pusztamonostor, Jászfényszaru, Jászágó, Jászapáti, Jászivány, Jászalsó-Szentgyörgy és Jászszentandrás 29 csapata kismotorfecskendő szerelésben bizonyíthatta felkészültségét. A felnőtt férfi és női kategóriában egyaránt a pusztamonostori csapatok szerezték meg az első helyet, ráadásul az abszolút legjobb időeredményt is a település férfi csapata ért el. Az ifjúsági fiú és lány kategóriában Jászszentandrás önkéntesei bizonyultak a legjobbnak, a gyermekfiú mezőnyben szintén ők nyertek, míg a gyermek vegyes kategória első helyét Jászapáti csapata szerezte meg. Színes programokkal telt meg a Bartal-Tanya Jászboldogháza határában. A Jászföld Hagyományőrző Egyesület szervezésében immáron 17. alkalommal rendezték meg a Hagyományok Hétvégéje programsorozatot. A Jászföld Hagyományőrző Egyesület egyik kiemelt célja az értékőrzés, az átadás, a határokon átívelő kapcsolatok, valamint a helyi közösségek és az összetartozás érzésének erősítése. A jászsági pálinka lovagrend is csatlakozott a rendezvényhez, melynek keretében harmadik alkalommal hirdettek pálinka mustrát. A zsűri a kóstolás után 13 arany, 12 ezüst és 24 bronz minősítést osztott ki. A nap folyamán a színpadon egymást követték a produkciók, hagyományosan népi mesterségek bemutatója, kézműves sportékák vására, Peszeki Ferenc emlékét őrző fogadhajtóverseny és gyermekprogramok is színesítették a rendezvényt. Keleten még lehetnek felhős tájak, de ott is csökken a felhőzet, így napos időre számíthatunk. Legfeljebb néhol fordulhat elő zápor, zivatar, csak helyenként lehet élénk a légmozgás. Késő estére 16 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Friss közlekedési információkkal folytatjuk. Több helyen is kell számítani korlátozásokra a térségben. A 4-es főúton Abonynál a 80-as és a 93-as kilométer szelvén között burkolatjavítási munkálatok zajlanak, ahol félpályás lezárás mellett jelzőrös irányításra készülhetnek az autósok. Szintén a 4-es főúton Szolnoknál a Szent István Tisza híd Budapest felüli végén dilatációs szerkezetet cserélnek. Itt egy hónapig tartó jelzőlámpás félpályás lezárás van érvényben, emiatt az arra közlekedők torlódásra számolhatnak. A környék alsóbrendi útjain is dolgoznak, a 31-25-ös jelű Jászberény és Jászboldogháza közötti úton karbantartás munkákat végeznek, építés munkák miatt kell lezárásokra számítani, a 32-26-os úton Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasúly között, valamint az Újszárca és Jászapáti közötti 32-27-es úton is. Szintén építési munkátok nehezítik a közlekedést a Pélyi bekötő úton, a 32-111-es számú úton. Kérem Önöket, hogy minden érintett szakaszon okozott óvatossággal és türelemmel közlekedjenek.
1: 97.7 Trio FM. A jásságra.

0: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.
1: Ez a Trió FM, a Jászság rádiója. Történelmi mérföldkőhöz érkezett a jászberényi labdarúgás, ugyanis a tehetséges a következő szezontól elindítja története első férfi felnőtt csapatát. A klub az elmúlt években rendkívül tudatos építkezést folytatott térségünkben, kiemelt figyelmet fordítottak a női szakák stabil alapokra helyezésére, valamint a folyamatos utánpótlás fejlesztésre. Ennek a munkának az eredményeként a jászberényi együttes a vármegyei futballélet egyre meghatározóbb szereplőjévé vált. A folyamatos fejlődés és a folyamatosan bővülő játékos állomány mostanra tette lehetővé ezt a szintlépést. Az újonnan alakuló férfi felnőtt csapat a vármegye harmadosztályban kezdi meg a szereplését a következő idényben. A tehetséges a vezetőségének kifejezett célja ezzel a döntéssel az, hogy a saját utánpótlásukban nevelkedő fiatal játékosoknak hosszú távon biztosítani tudják a zökkenőmentes átmenetet a felnőtt futballba. Így a jól működő női szakák mellett mostantól a férfi szakosztály stabil, hazai alapokra épülhet itt Jászberényben. Valami

Déles hamarosan, nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet a mai napra is. Én Pálinkás Zsolt vagyok, már a búcsúzom, holnap reggel 7-kor találkozunk. Ha tehetik, maradjanak velünk továbbra is, hiszen a Jássák kedvencei szólnak ebédidőben is, indul hamarosan a Delelő.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberi! Újra Pornograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Arena udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, Jépi Arena udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
3: Gazdálkodók, kertbarátok, figyelem! Újra megnyitotta kapuit az Agrodiszkont Jászberényben, a Kossuth Lajos úton, a festékbolttal szemben. Vetőmagok, növényvédőszerek, műtrágyák és minden, ami a sikeres gazdálkodáshoz kell. Most kibővített kínálattal és szakértő segítséggel várjuk Önöket. Agrodiszkont. Földtől a kiskertig. Együtt növekedünk. Jászberény, Kossuth Lajos út 44.
4: Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig, valamint szombaton 8 és 12 óra között.
5: Ez volt a reklám.
6: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
7: A True FM hírei.
8: Változékony idő lesz. Jelentősen csökkenthető a fájdalom a daganatos betegeknél a Semmelweis Egyetem új kezelési módszerével. A vállalkozások figyelmét kéri az MVM. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Súlyos orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. A fővárosban 4 meghaltak, és legkevesebb 50 megsebesültek. Kijev 10 város kerülete közül 8 rongálódtak meg lakóházak és infrastruktúrális létesítmények. Többen a romok alatt rekedtek. Dnyipróban az eddigi adatok szerint 6 vesztették életüket, 33 pedig megsebesültek. Több lakóházat is találat ért. A kelet-ukrajnai nagyvárosban a törmelékek alatt szintén túlélők után kutatnak. Ideiglenes megállapodásra jutott az Európai Unió tanácsa és az Európai Parlament a tagállamokban illegálisan tartózkodó bevándorlók gyorsabb és hatékonyabb visszaküldéséről szóló új jogszabályról. A migrációs paktumot kiegészítő rendelkezések kötelező együttműködést írnak elő az érintettek számára, a visszautasítók ellen pedig támogatáscsökkentést, illetve szabadságvesztést is engedélyeznek. Az uniós szintű szabályok lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy visszaküldési központokat hozzanak létre nem uniós országokban azoknak, akiknek nincs joguk az EU-ban tartózkodni. Jelentősen csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom a daganatos betegeknél azokkal az intervenciós, tűszúrásos módszerekkel, amelyeket egy újonnan alakult munkacsoport alkalmaz a Semmelweis Egyetemen. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el ultrahang vagy CT vezérlés mellett. A nem lakossági ügyfelek részére immár 1 éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményében az MVM. Az energiatársaságok ezért ismételten felhívja az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számla fogadására alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. Új tagokkal bővült a Halhatatlanok társulata. Az elismerést Hegyi Barbara, Szulák Andrea, Köles Ferenc és Máté Gábor színésznek, Pászti Júlia és Rozsas István operaénekesnek, valamint Kovács Tibor és Nagy Iris táncművésznek ítélték oda. Lábnyomukat szeptemberben az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán avatják fel. Csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Napközben 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97 7 Trio FM-en, a Jassák kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Ixid modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben, a JP Autó szalonjában, vagy online a jpauto.hu/kia oldalon.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnőmetnek irányíva. Törökszent Miklóson két kábítószer kereskedőt juttattak rácsok mögé a rendőrök. Egy 55 éves helyi lakost azzal gyanúsítanak, hogy 2026 májusát megelőzően lakóházában kábítószert árult több helyi felnőttnek és kiskorúnak. A Delta program keretében a lakóhelyén végzett kutatás során kristályos anyagot foglaltak le, ami az előzetes szakértői vizsgálat szerint kábítószernek minősül. A dílert kábítószerkereskedelem büntet miatt kihallgatták, egy 31 éves helyi lakos szintén kábítószerkereskedelem miatt hallgatták ki gyanúsítottként, ő az őrizetbe vett és időközben letartóztatott, felső kapcsolatától megszerzett drogot értékesítette másoknak. Kutatás során kábítószert foglaltak le lakcímén a rendőrök, mindkét férfit letartóztatta a bíróság. A Csángó Fesztivál idei évi megrendezése körül kialakult bizonytalan helyzet is szóba került a Jászberényi képviselőtestület ülésén, ahol erről Betlendi Béla, az önkormányzat humán közrendi és vallásügyi bizottságának elnöke tett fel kérdést képviselőtársának, dr. Kertész Ottónak, aki a Folklór Kulturális Közalapítvány kuratóriumának elnöke. A Folklór Kulturális Közalapítvány fenntartója többek között a Jászság Népi Együttesnek.
7: Az a kérdés, hogy az idei Csángó Fesztivál megszervezésének anyag megteremtése hol tart. A bizottság is jelen volt, Szűcs Gábor is, és ő tájékoztatott bennünket. Tekintettel arra, hogy azóta eltelt néhány nap, kérdezem képviselő urat, hogy az eltelt időszakban van-e olyan új ismeret, információ, új lehetőség, amely a fesztivál megszervezésé elég gördülő anyagi természeti akadályok, ha nem is teljes mértékben, de valamilyen vonatkozásban az enyhülését okozza.
6: Dr. Kertész Otto, a Folklór Kulturális Közalapítvány kuratóriumi elnöke válaszában elmondta, időben felvették a kapcsolatot a Jászság országgyűlési képviselőjével, és Halmai Ferenc meg is tette a megfelelő lépéseket a támogatás megszerzése érdekében, azonban egyelőre még nincsenek konkrétumok, éppen a Nemzeti Kulturális Alapnál történt ügyek miatt is.
8: Cselő úr, aki az ígéretet letette, de hát egyelőre van egy olyan bizonytalansági tényező, tudjátok ti is, hogy NK és csapatánál eléggé furcsa dolgok történtek, emiatt átmenetileg ott zárulások vannak, tehát bízunk benne, hogy ahogy itt oldásra kerül, akkor azért pozitívabb elbírálásra kerülünk mi is, a Szegedi Szabadtéri Játékok is, meg a Szavária Fesztivál is. Hát egyelőre ennyi, tehát még mindig az van, hogy bizonytalanság, de a remény hal meg utoljára stádiumban vagyunk.
6: Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője rádiónk érdeklődésére elmondta, a Csángó Fesztivál megrendezéséhez szükséges állami támogatásról egyeztetést folytatott Tar Zoltán, Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel és Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárral. A támogatási összeg nagyságáról még nem született döntés, de a fesztivál számíthat támogatásra.
9: Nekem viszonylag jó kapcsolatom van ezzel a minisztériummal, és azt gondolom, hogy valamiféle támogatás érkezni fog. Azt nem tudom, hogy összegszerűen mennyi, hiszen eléggé üres a kassa, de ezek nagyon fontos dolgok. És azt gondolom, hogy nagyon sok olyan rendezvény van, tudom a Jászságban, mi a hagyományteremtő is, és ezeket én maximálisan fogom támogatni, de két olyan rendezvény van, ami azt gondolom, hogy mindenképpen kiemelt a Jászságban. Az egyik a Jászvilág találkozó, ez szóba is került a Jász Önkormányzatok Szövetségének a megbeszélésén, illetve a másik pedig a Csángó Fesztivál.
6: Híreinkben sport. A Vármegyei Labdarúgó Bajnokság másodosztályában a jászsági rangadót Árokszállás nyerte Alsó-Szentgyörgy ellen, Jászapáti nyert, Újszász pedig döntetlent játszott az utolsó előtti fordulóban. Eredmények: Jász-Alsó-Szentgyörgy Jász-Árokszállás 0-2, Jászapáti Tiszajenő 3-0, Újszász Túrkeve 4-4. A Fegyvernek Jászboldogháza találkozó elmaradt. A Vármegyei Labdarúgó Bajnokság harmadosztályában a már bajnok Jászkísér ismét kiütéses győzelmet aratott, valamint Jákóhalma is nagy arányú győzelemmel hagyta el a futballpályát. Eredmények: Jászkísér Cibakháza 7-1, Jászjákóhalma Tiszasas 5-0, Öcsöd Jászszent András 3-1, Jászágó Nagy Iván 1-5. Jász Dózsa együttese szabadnapos volt a fordulóban. Keleten még lehetnek felhős tájak, de ott is csökken a felhőzet, így napos időre számíthatunk. Legfeljebb néhol fordulhat elő zápor, zivatar, csak helyenként lehet élénk a légmozgás. Késő estére 16 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: get the party lit.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
4: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
5: Az önmárka kereskedése Zakaris Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
6: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
7: Multifokális vagy irodai lencse?
6: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
7: Válasz látásszakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
6: Jászberény, Lehel vezértér 16.
7: Telefon 57 412 764.
8: Ez volt a reklám.
9: A Trio FM hírei.
10: Változékony idő lesz, jelentősen csökkenthető a fájdalom a daganatos betegeknél a Semmelweis Egyetem új kezelési módszerével. Idén is elindítja a balatoni első segélynyújtó szolgálatát a Magyar Vörös Kereszt. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Súlyos orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. A fővárosban 4 meghaltak, és legkevesebb 50 megsebesültek. Kijev 10 város kerületek közül 8 rongálódtak meg lakóházak és infrastrukturális létesítmények. Többen a romok alatt rekedtek. Dnyipróban az eddigi adatok szerint 6 vesztették életüket, 33 pedig megsebesültek. Több lakóházat is találat ért. A kelet-ukrajnai nagyvárosban a törmelékek alatt szintén túlélők után kutatnak. Ideiglenes megállapodásra jutott az Európai Unió tanácsa és az Európai Parlament a tagállamokban illegálisan tartózkodó bevándorlók gyorsabb és hatékonyabb visszaküldéséről szóló új jogszabályról. A migrációs paktumot kiegészítő rendelkezések kötelező együttműködést írnak elő az érintettek számára, a visszautasítók ellen pedig támogatás csökkentést, illetve szabadságvesztést is engedélyeznek. Az uniós szintű szabályok lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy visszaküldési központokat hozzanak létre nem uniós országokban azoknak, akiknek nincs joguk az EU-ban tartózkodni. Jelentősen csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom a daganatos betegeknél azokkal az intervenciós, tűszúrásos módszerekkel, amelyeket egy újonnan alakult munkacsoport alkalmaz a Semmelweis Egyetemen. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el ultrahang vagy CT vezérlés mellett. A nem lakossági ügyfelek részére immár 1 éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményében az MVM. Az energiatársaságok ezért ismételten felhívja az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számla fogadására alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. Idén is elindítja a balatoni első segélynyújtó szolgálatát a Magyar Vörös Kereszt. A szervezet önkéntesei július 1-e és augusztus 20-a között vigyáznak a fürdőzőkre a tó déli partján. A 7 település minden strandján szolgálatot teljesítő fiatalok a kisebb sérülések ellátása mellett a súlyosabb esetekben is gyors és szakszerű segítséget nyújtanak a mentők kiérkezéséig. A program fenntartását és az önkéntesek munkáját a 1359-es adományvonal hívásával, vagy a szervezet hivatalos honlapján lehet segíteni. csökken a felhőzet és többnyire napos idő várható. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Napközben 23-29, késő este 16-21 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jásság kedvenceivel. Ez a Delelő. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberi! Újra Pornograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Arena udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs Parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13 szombat este 9 óra, Jépi Arena udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
3: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
4: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
6: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzger, Viki, Nagybogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: volt a reklám.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Pusztamonostoron versenyeztek az önkéntes tűzoltók. NAV nyomozóknak adták ki magukat, több millió forintot loptak el a megyeszékhelyről. Színes programok gazdagították a Jászföld Hagyományőrző Egyesület hétvégi rendezvényét. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. A pusztamonostori önkéntes tűzoltók fennállások 90. évfordulóját ünnepelték. Ebből az alkalomból a község adott otthont a 2026-os jássági tűzoltóversenynek. Ézsiásvas Anna Mária, a pusztamonostori önkéntes tűzoltó egyesület elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Mint mondta, az egyesület generációkon keresztül dolgozott azért, hogy Pusztamonostor biztonságát szolgálja, és mindig számítani lehessen az önkéntes tűzoltók helytállására. A verseny pedig lehetőséget ad arra, hogy a résztvevő csapatok összemérjék tudásukat, ügyességüket, felkészültségüket, miközben tovább erősítik azt a bajtársi kapcsolatot, amely a tűzoltó közösséget összeköti, mondta a jubiláló egyesület elnöke. Kardos Veronika pusztamonostor polgármestere köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy az elmúlt évtizedek során az egyesület tagjai számtalanszor bizonyították, baj esetén mindig lehet rájuk számítani. Nem csak a település biztonságáért dolgoztak, hanem közösséget is építettek, példát mutatva összetartásból, felelősségvállalásból és emberségből, tette hozzá köszönetet mondva mindazoknak, akik munkájukkal, támogatásukkal, áldozatos tevékenységükkel hozzájárultak az egyesület fennmaradásához és fejlődéséhez. Kiemelt tisztelettel köszöntötte a jubiláló egyesületet és a versenyzőket Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, aki az önkéntesek áldozatos munkáját méltatta. Beszédében kiemelte, hogy a közösségnek olyan óriási ereje van, amely hegyeket képes megmozgatni és a legnehezebb helyzetekben is képes segítséget nyújtani. A versenyen 7 település, Pusztamonostor, Jászfényszaru, Jászágó, Jászapáti, Jászibány, Jászalsó-Szentgyörgy és Jászszentandrás 29 csapata kismotorfecskendő szerelésben bizonyíthatta felkészültségét. A felnőtt férfi és női kategóriában egyaránt a pusztamonostori csapatok szerezték meg az első helyet, ráadásul az abszolút legjobb időeredményt is a település férfi csapata ért el. Az ifjúsági fiú és lány kategóriában Jászszentandrás önkéntesei bizonyultak a legjobbnak, a gyermekfiú mezőnyben szintén ők nyertek, míg a gyermek vegyes kategória első helyét Jászapáti csapata szerezte meg. Két magát NAV nyomozónak kiadó személy jelent meg egy szolnoki családi háznál, majd házkutatás címén egyikük átkutatta az ingatlant és gázriasztó fegyvert, illetve több arany ékszert vett magához. Az otthon tartózkodó sértettek értetlenül álltak az állítólagos intézkedéshez, melynek hangot is adtak, végül a két férfi közel 6,5 millió forint értékű ékszerrel sietve távozott. A bejelentés követően a szolnoki rendőrök azonosították az elkövetők által használt járművet, illetve a duó egyik tagját, akik ellen elfogató parancsot adtak ki. A budaörsi rendőrök fogták el a körözöttet a településen. A nyomozók két rendbeli csalás miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték le tartóztatását. Színes programokkal telt meg a Bartal-Tanya Jászboldogháza határában. A Jászföld Hagyományőrző Egyesület szervezésében immáron 17. alkalommal rendezték meg a Hagyományok Hétvégéje programsorozatot. A Jászföld Hagyományőrző Egyesület egyik kiemelt célja az értékőrzés, az átadás, a határokon átívelő kapcsolatok, valamint a helyi közösségek és az összetartozás érzésének erősítése. A jászsági pálinka lovagrend is csatlakozott a rendezvényhez, melynek keretében harmadik alkalommal hirdettek pálinka mustrát. A zsűri a kóstolás után 13 arany, 12 ezüst és 24 bronz minősítést osztott ki. A nap folyamán a színpadon egymást követték a produkciók, hagyományosan népi mesterségek bemutatója, kézműves portékák vására, Peszeki Ferenc emlékét őrző fogadhajtóverseny és gyermekprogramok is színesítették a rendezvényt. Keleten még lehetnek felhős tájak, de ott is csökken a felhőzet, így napos időre számíthatunk. Legfeljebb néhol fordulhat elő zápor, zivatar, csak helyenként lehet élénk a légmozgás. Késő estére 16 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-tel alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Ez volt a reklám!
4: A Trio FM hírei.
5: Változékony idő várható, több mint fél tonna kokaint foglaltak le a magyar hatóságok. Idén is működik a Balatoni első segélynyújtó szolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Súlyos orosz légi támadások érték Ukrajna több nagyvárosának lakóövezeteit éjszaka. Nyipróban 9-en meghaltak és 40-en megsérültek. A halottak között van egy gyermek is. Kijevben 5 halálos áldozatról és több mint 60 sebesültről számoltak be. Mindkét városban túlélők után kutatnak a romok között. Az ukrán légvédelem szerint az oroszok több száz drónt és rakétát vetettek be. Norvégia fontolóra venné az uniós csatlakozást, mondta a norvég külügyminiszter a Financial Times-nak adott interjúban. A politikus emlékeztetett arra, hogy hazája korábban 2 népszavazáson is elutasította az EU csatlakozást, de a megváltozott nemzetközi helyzetben ismét napirendre kerülhet a kérdés. Több mint fél tonna kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akcióban. A Dél-Amerikából származó, Németországon keresztül Magyarországra érkezett drogot tavaly ősszel találták meg egy banánszállítmányba rejtve. Csupor Máté, a kábítószer bűnözés elleni hivatal főosztályvezetője elmondta, a lefoglalt kokain fekete piaci értéke 15 milliárd forint. Az uniós forrásból teljesen megújulhat a hévjárműpark a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalon, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a tervek szerint 42 új klimatizált és akadálymentes motorvonatot szereznek be, amelyek leváltják a jelenlegi előregedett szerelvényeket. Idén is elindítja a Balatoni első segélynyújtó szolgálatát a Magyar Vöröskereszt. A szervezet önkéntesei július 1-e és augusztus 20-a között vigyáznak a fürdőzőkre a tó déli partján. A 7 település 10 strandján szolgálatot teljesítő fiatalok a kisebb sérülések ellátása mellett a súlyosabb esetekben is gyors és szakszerű segítséget nyújtanak a mentők kiérkezéséig. Autizmusbarát előadásokat és az akadálymentes kulturális szolgáltatásokról szóló szakmai fórumot tartanak jövő szombaton a Fővárosi Nagycirkuszban. A Mirás című produkciót alacsonyabb hangerővel, pihenőszobákkal és egyéb speciális eszközökkel igazítják az érintett nézők igényeihez a Nemzetközi Cseperedő Alapítvánnyal együttműködésben. Többnyire napos idő valószínű, futózáporok a keleti tájakon előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad, délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon, ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 30 éves a Jépi Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek Jászberényben, a Jépi Autó szalonjában és a jepiauto.hu/30éves ajánlat oldalon.
3: frissautó.hu
4: Minden, ami az autódhoz kell.
3: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
4: csajos cuccok.
3: Mindened az autód.
4: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
3: frissautó.hu Itt vagy már.
4: Motorosoknak is.
5: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: A kulturális tárcánál lobbizik a Csángó Fesztiválért a Jászság országgyűlési képviselője. Két dillerrel ismét kevesebb a jászkonyságban. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. A Csángó Fesztivál idei évi megrendezése körül kialakult bizonytalan helyzet is szóba került a Jászberényi képviselőtestület ülésén, ahol erről Betlendi Béla, az önkormányzat humán közrendi és vallásügyi bizottságának elnöke tett fel kérdést képviselőtársának, dr. Kertész Ottónak, aki a Folklór Kulturális Közalapítvány kuratóriumának elnöke. A Folklór Kulturális Közalapítvány fenntartója többek között a Jászság Népi Együttesnek.
8: Az a kérdés, hogy az idei Csángó Fesztivál megszervezésének anyag megteremtése hol tart. A bizottság is jelen volt Szűcs Gábor is, és ő tájékoztatott bennünket. Tekintettel arra, hogy azóta eltelt néhány nap. Kérdezem képviselő urat, hogy az eltelt időszakban van-e olyan új ismeret, információ, új lehetőség, amely a fesztivál megszervezésé elég gördülő anyagi természetű akadályok, ha nem is teljes mértékben, de valamilyen vonatkozás enyhülését okozza.
7: Dr. Kertész Otto a Folklór Kulturális Közalapítvány kuratóriumi elnöke válaszában elmondta, időben felvették a kapcsolatot a Jászság országgyűlési képviselőjével, és Halmai Ferenc meg is tette a megfelelő lépéseket a támogatás megszerzése érdekében, azonban egyelőre még nincsenek konkrétumok, éppen a Nemzeti Kulturális Alapnál történt ügyek miatt is.
9: Cselő úr, aki az ígéretet letette, de hát egyelőre van egy olyan bizonytalansági tényező, tudjátok ti is, hogy NK és csapat tánál eléggé furcsa dolgok történtek, emiatt átmenetileg ott zárulások vannak, tehát bízunk benne, hogy ahogy itt oldásra kerül, akkor azért pozitívabb elbírálásra kerülünk mi is, a Szegedi Szabadtéri Játékok is, meg a Szavária Fesztivál is. Hát egyelőre ennyi, tehát még mindig az van, hogy bizonytalanság, de a remény hal meg utoljára stádiumban vagyunk.
7: Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője rádiónk érdeklődésére elmondta, a Csángó Fesztivál megrendezéséhez szükséges állami támogatásról egyeztetést folytatott Tarr Zoltán Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel és Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárral. A támogatási összeg nagyságáról még nem született döntés, de a fesztivál számíthat támogatásra.
10: Nekem viszonylag jó kapcsolatom van ezzel a minisztériummal, és azt gondolom, hogy valamiféle támogatás érkezni fog. Azt nem tudom, hogy összegszerűen mennyi, hiszen eléggé üres a kassa, de ezek nagyon fontos dolgok. És azt gondolom, hogy nagyon sok olyan rendezvény van, tudom a Jászságban, mi a hagyományteremtő is, és ezeket én maximálisan fogom támogatni, de két olyan rendezvény van, ami azt gondolom, hogy mindenképpen kiemelt a Jászságban. Az egyik a Jászvilág találkozó, ez szóba is került a Jász Önkormányzatok Szövetségének a megbeszélésén, illetve a másik pedig a Csángó Fesztivál.
7: Törökszentmiklóson két kábítószer kereskedőt juttattak rácsok mögé a rendőrök. Egy 55 éves helyi lakost azzal gyanúsítanak, hogy 2026 májusát megelőzően lakóházában kábítószert árult több helyi felnőttnek és kiskorúnak. A Delta program keretében a lakóhelyén végzett kutatás során kristályos anyagot foglaltak le, ami az előzetes szakértői vizsgálat szerint kábítószernek minősül. A dílert kábítószerkereskedelem büntet miatt kihallgatták, egy 31 éves helyi lakos szintén kábítószerkereskedelem miatt hallgatták ki gyanúsítottként, ő az őrizetbe vett és időközben letartóztatott, felső kapcsolatától megszerzett drogot értékesítette másoknak. Kutatás során kábítószert foglaltak le lakcímén a rendőrök, mindkét férfit letartóztatta a bíróság. Híreinkben sport. A Vármegyei Labdarúgó Bajnokság másodosztályában a jássági rangadót Árokszállás nyerte Alsó-Szentgyörgy ellen, Jászapáti nyert, Újszász pedig döntetlent játszott az utolsó előtti fordulóban. Eredmények: Jász-Alsó-Szentgyörgy Jász-Árokszállás 0-2, Jászapáti Tiszajenő 3-0, Újszász Túrkeve 4-4, a Fegyvernek Jászboldogháza találkozó elmaradt. A Vármegyei Labdarúgó Bajnokság harmadosztályában a már bajnok Jászkísér ismét kiütéses győzelmet aratott, valamint Jákóhalma is nagy arányú győzelemmel hagyta el a futballpályát. Eredmények: Jászkísér Cibakháza 7-1, Jászjákolma Tiszasas 5-0, Öcsöd Jászszent András 3-1, Jászágó Nagy Iván 1-5, Jászdózsa együttese szabadnapos volt a fordulóban. Keleten még lehetnek felhős tájak, de ott is csökken a felhőzet, így napos időre számíthatunk. Legfeljebb néhol fordulhat elő zápor, zivatar, csak helyenként lehet élénk a légmozgás. Késő estére 16 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberi! Újra Pornograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Arena udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs Parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, Jépi Arena udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
3: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
4: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Ixid modellet készletről azonnal a Jépi Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben, a Jépi Autó szalonjában vagy online a jepiauto.hu per Kia oldalon.
5: Kia. Movement that inspires.
6: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
7: Multifokális vagy irodai lencse.
6: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse.
7: Válasz látásszakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
6: Jászberény, Lehel vezértér 16.
7: Telefon 57 412 764.
8: Ez volt a reklám.
9: A Trio FM hírei.
10: Változékony idő várható. Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel. Nem mond le a köztársasági elnök. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel a jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A kormányfő megerősítette, hogy zajlanak a technikai egyeztetések az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi, kulturális, oktatási jogairól, és bízik a sikerben. Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Súlyog Tamás egy német lapnak adott interjúban. Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek, ellensúlyok rendszerének védelme, ezért továbbra is ellátja tisztségét. A lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart, amellett, hogy mandátumát végigviszi. Két lépésben alakítják át a közmédiát. Ezt ígérte a jogállamiságért is felelős uniós biztosnak a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Ennek részeként társadalmi egyeztetést indítanak arról, hogy az emberek szerint mi a közmédia feladata, közölte Tar Zoltán. A tárgyaláson elhangzott, hogy megkezdődött a közmédia átvilágítása. Az uniós forrásból teljesen megújulhat a hévjárműpark a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalon, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a tervek szerint 42 új klimatizált és akadálymentes motorvonatot szereznek be, amelyek leváltják a jelenlegi elöregedett szerelvényeket. Válságos állapotban van a székesfehérvári házomlás sérültje, közölte a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház. A város vasútállomása mellett tegnap omlott össze egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület. A romok maguk alá temettek egy férfit, akit instabil, súlyos, életveszélyes állapotban, több órás megfeszített munkával mentettek ki hivatásos tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek. Idén is elindítja a balatoni első segélynyújtó szolgálatát a Magyar Vöröskereszt. A szervezet önkéntesei július 1-e és augusztus 20-a között vigyáznak a fürdőzőkre a tó déli partján. A 7 település 10 strandján szolgálatot teljesítő fiatalok a kisebb sérülések ellátása mellett a súlyosabb esetekben is gyors és szakszerű segítséget nyújtanak a mentők kiérkezéséig. Többnyire napos idő valószínű, futózáporok a keleti tájakon előfordulhatnak. Délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tiszató 22 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM. Melletted szól. I do my head talk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Újra érkezik a harmadik Mindegy Fesztivál Jászberénybe. 3 nap inspiráció, közösségi élmény és valódi feltöltődés a rohanó hétköznapok helyett. Több mint 30 előadás, workshop, jóga, koncert és önismereti program vár rád a Jászság szívében. A családokat gyermekprogramokkal és vidám lufi bohóccal is várjuk. Június 5-e, 6-a, 7-e. Mindegy fesztivál, ahol végre magadra is jut idő. Részletek és jegyek a Mindegy Fesztivál oldalán.
3: Ne engedje, hogy a hőség tönkretegye az utazást. A Regát BT segít, hogy autója klímája tökéletesen hűtsön a legforróbb napokon is. Vállaljuk személyautók és haszongépjárművek klímájának töltését, szakszerű javítását, az ózongenerátoros tisztítással pedig garantáljuk a friss és baktériummentes levegőt. Éljen a remek lehetőséggel és készüljön fel a nyárra kényelmesen. Kérjen időpontot a 0630 963 0539-es telefonszámon. Szeretettel várjuk telephelyünkön, Jászteleken, a Dózsa György út 77 szám alatt. Regát BT. Hűsítő kényelem minden úton.
4: Chuck Berry azt mondta róla, ő a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallottam. Június 12-én, pénteken, Jászberénybe érkezik Deák Bill Gyula és a Rossz Vér turné. Egy hang, ami mögött évtizedek lüktetnek. 20 órakor fellép Ferenci György és a Racka Jam, majd Bill és a zenekara, ahol vendég Tátrai Tibor gitárlegenda. Ez nem egy csak még egy koncert, ez találkozás, igazi blues, ahol minden dal egy újabb történet. Találkozzunk június 12-én este 8-kor a Jászberényi Székely Mihály szabadtéri színpadon. Jegyek az eventim.hu oldalon. Vár mindenkit szeretettel Ferenci György és a Racka Jam, Tátrai Tibor, illetve Deák Bill Gyula és zenekara.
5: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnémetné királyéva. Két magát NAV nyomozónak kiadó személy jelent meg egy szolnoki családi háznál, majd házkutatás címén egyikük átkutatta az ingatlant és gázriasztó fegyvert, illetve több arany ékszert vett magához. Az otthon tartózkodó sértettek értetlenül álltak az állítólagos intézkedéshez, melynek hangot is adtak, végül a két férfi közel 6,5 millió forint értékű ékszerrel sietve távozott. A bejelentés követően a szolnoki rendőrök azonosították az elkövetők által használt járművet, illetve a duó egyik tagját, akik ellen elfogató parancsot adtak ki. A budaörsi rendőrök fogták el a körözöttet a településen. A nyomozók két rendbeli csalás miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A pusztamonostori önkéntes tűzoltók fennállások 90. évfordulóját ünnepelték, ebből az alkalomból a község adott otthont a 2026-os jászsági tűzoltóversenynek. Ézsiásvas Anna Mária, a pusztamonostori önkéntes tűzoltó egyesület elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Mint mondta, az egyesület generációkon keresztül dolgozott azért, hogy pusztamonostor biztonságát szolgálja, és mindig számítani lehessen az önkéntes tűzoltók helytállására. A verseny pedig lehetőséget ad arra, hogy a résztvevő csapatok összemérjék tudásukat, ügyességüket, felkészültségüket, miközben tovább erősítik azt a bajtársi kapcsolatot, amely a tűzoltó közösséget összeköti, mondta a jubiláló egyesület elnöke. Kardos Veronika pusztamonostor polgármestere köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy az elmúlt évtizedek során az egyesület tagjai számtalanszor bizonyították, baj esetén mindig lehet rájuk számítani. Nem csak a település biztonságáért dolgoztak, hanem közösséget is építettek, példát mutatva összetartásból, felelősségvállalásból és emberségből, tette hozzá, köszönetet mondva mindazoknak, akik munkájukkal, támogatásukkal, áldozatos tevékenységükkel hozzájárultak az egyesület fennmaradásához és fejlődéséhez. Kiemelt tisztelettel köszöntötte a jubiláló egyesületet és a versenyzőket Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, aki az önkéntesek áldozatos munkáját méltatta. Beszédében kiemelte, hogy a közösségnek olyan óriási ereje van, amely hegyeket képes megmozgatni és a legnehezebb helyzet helyzetekben is képes segítséget nyújtani. A versenyen 7 település, Pusztamonostor, Jászfényszaru, Jászágó, Jászapáti, Jászibány, Jászalsó-Szentgyörgy és Jászszentandrás 29 csapata kismotorfecskendő szerelésben bizonyíthatta felkészültségét. A felnőtt férfi és női kategóriában egyaránt a pusztamonostori csapatok szerezték meg az első helyet, ráadásul az abszolút legjobb idő eredményt is a település férfi csapata ért el. Az ifjúsági fiú és lány kategóriában Jászszentandrás önkéntesei bizonyultak a legjobbnak, a gyermekfiú mezőnyben szintén ők nyertek, míg a gyermek vegyes kategória első helyét Jászapáti csapata szerezte meg. Színes programokkal telt meg a Bartal-Tanya Jászboldogháza határában. A Jászföld Hagyományőrző Egyesület szervezésében immáron 17. alkalommal rendezték meg a Hagyományok Hétvégéje programsorozatot. A Jászföld Hagyományőrző Egyesület egyik kiemelt célja az értékőrzés, az átadás, a határokon átívelő kapcsolatok, valamint a helyi közösségek és az összetartozás érzésének erősítése. A jászsági pálinka lovagrend is csatlakozott a rendezvényhez, melynek keretében harmadik alkalommal hirdettek pálinka mustrát. A zsűri a kóstolás után 13 arany, 12 ezüst és 24 bronz minősítést osztott ki. A nap folyamán a színpadon egymást követték a produkciók, hagyományosan népi mesterségek bemutatója kézműves sportékák vására, Peszeki Ferenc emlékét őrző fogadhajtóverseny és gyermekprogramok is színesítették a rendezvényt. Keleten még lehetnek felhős tájak, de ott is csökken a felhőzet, így napos időre számíthatunk. Legfeljebb néhol fordulhat elő zápor, zivatar, csak helyenként lehet élénk a légmozgás. Késő estére 16 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
3: Komolyan? És most is visszajársz?
2: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
4: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
5: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
6: Az önmárka kereskedése Zakaris Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
7: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
8: Multifokális vagy irodai lencse?
7: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
8: Válasz látás szakértőink segítségével Zeiss szemüveglencseink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
7: Jászberény, Lehel vezértér 16.
8: Telefon 57 412 764.
9: Ez volt a reklám.
10: A Trio FM hírei.
11: Változékony idő várható. Magyar Péter a német kancellárral egyeztetett Berlinben. Válságos állapotban van a székesfehérvári házomlás sérültje. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy a következő 7 éves költségvetésről. A német kancellár hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Súlyog Tamás egy német lapnak adott interjúban. Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek ellensúlyok rendszerének védelme, ezért továbbra is ellátja tisztségét. A lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart, amellett, hogy mandátumát végigviszi. Válságos állapotban van a székesfehérvári házomlás sérültje, közölte a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház. A város vasútállomása mellett tegnap omlott össze egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület. A romok maguk alá temettek egy férfit, akit instabil, súlyos, életveszélyes állapotban, több órás megfeszített munkával mentettek ki hivatásos tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek. A globális átlaghőmérséklet emelkedését és szélsőséges időjárási viszonyokat hozhat a következő hónapokban az El Niño. Az ENSZ Meteorológiai Világszervezete szerint a jelenség Ausztráliában, Közép-Amerikában, Indonéziában és Dél-Ázsia egyes részein okozhat szárazságokat, míg a Csendes-óceán keleti részén hurrikánok kialakulását segítheti elő. Emellett nő a szúnyogok és hullancsok által terjesztett betegségek veszélye, és csökkenhetnek az élelmiszer és vízkészletek is. António Guterres, ENSZ főtitkár, ismét a fosszilis energiahordozók használatának csökkentésére szólított fel. Többnyire napos idő valószínű, futózáporok a keleti tájakon előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad, délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tisza tó 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
12: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Xceed modellet készletről azonnal a Jépi Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben, a Jépi Autó szalonjában, vagy online a jepiauto.hu/Kia oldalon.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné királyéva. Törökszent Miklóson két kábítószer kereskedőt juttattak rácsok mögé a rendőrök. Egy 55 éves helyi lakost azzal gyanúsítanak, hogy 2026 májusát megelőzően lakóházában kábítószert árult több helyi felnőttnek és kiskorúnak. A Delta program keretében a lakóhelyén végzett kutatás során kristályos anyagot foglaltak le, ami az előzetes szakértői vizsgálat szerint kábítószernek minősül. A dílert kábítószerkereskedelem büntet miatt kihallgatták, egy 31 éves helyi lakos szintén kábítószerkereskedelem miatt hallgatták ki gyanúsítottként, ő az őrizetbe vett és időközben letartóztatott, felső kapcsolatától megszerzett drogot értékesítette másoknak. Kutatás során kábítószert foglaltak le lakcímén a rendőrök, mindkét férfit letartóztatta a bíróság. A Csángó Fesztivál idei évi megrendezése körül kialakult bizonytalan helyzet is szóba került a Jászberényi képviselőtestület ülésén, ahol erről Betlendi Béla, az önkormányzat humán közrendi és vallásügyi bizottságának elnöke tett fel kérdést képviselőtársának, dr. Kertész Ottónak, aki a Folklór Kulturális Közalapítvány kuratóriumának elnöke. A Folklór Kulturális Közalapítvány fenntartója többek között a Jászság Népi Együttesnek.
7: Az a kérdés, hogy az idei Csángó Fesztivál megszervezésének anyag megteremtése hol tart. A bizottságülésen jelen volt Szűcs Gábor is, és ő tájékoztatott bennünket. Tekintettel arra, hogy azóta eltelt néhány nap. Kérdezem képviselő urat, hogy az eltelt időszakban van-e olyan új ismeret, információ, új lehetőség, amely a fesztivál megszervezése elég gördülő anyagi természeti akadályok, ha nem is teljes mértékben, de valamilyen vonatkozásban az enyhülését okozza.
6: Dr. Kertész Otto, a Folklór Kulturális Közalapítvány kuratóriumi elnöke válaszában elmondta, időben felvették a kapcsolatot a Jászság országgyűlési képviselőjével, és Halmai Ferenc meg is tette a megfelelő lépéseket a támogatás megszerzése érdekében, azonban egyelőre még nincsenek konkrétumok, éppen a Nemzeti Kulturális Alapnál történt ügyek miatt is.
8: Cselő úr, aki az ígéretet letette, de hát egyelőre van egy olyan bizonytalansági tényező, tudjátok ti is, hogy NK és csapatánál eléggé furcsa dolgok történtek, emiatt átmenetileg ott zárulások vannak, tehát bízunk benne, hogy ahogy itt oldásra kerül, akkor azért pozitívabb elbírálásra kerülünk mi is, a Szegedi Szabadtéri Játékok is, meg a Szavária Fesztivál is. Hát egyelőre ennyi, tehát még mindig az van, hogy bizonytalanság, de a remény hal meg utoljára stádiumban vagyunk.
6: Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője rádiónk érdeklődésére elmondta, a Csángó Fesztivál megrendezéséhez szükséges állami támogatásról egyeztetést folytatott Tar Zoltán, Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel és Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárral. A támogatási összeg nagyságáról még nem született döntés, de a fesztivál számíthat támogatásra.
9: Nekem viszonylag jó kapcsolatom van ezzel a minisztériummal, és azt gondolom, hogy valamiféle támogatás érkezni fog. Azt nem tudom, hogy összegszerűen mennyi, hiszen eléggé üres a kassa, de ezek nagyon fontos dolgok. És azt gondolom, hogy nagyon sok olyan rendezvény van, tudom a Jászságban, mi a hagyományteremtő is, és ezeket én maximálisan fogom támogatni, de két olyan rendezvény van, ami azt gondolom, hogy mindenképpen kiemelt a Jászságban. Az egyik a Jászvilág találkozó, ez szóba is került a Jász Önkormányzatok Szövetségének a megbeszélésén, illetve a másik pedig a Csángó Fesztivál.
6: Híreinkben sport. A Vármegyei Labdarúgó Bajnokság másodosztályában a jászsági rangadót Árokszállás nyerte Alsó-Szentgyörgy ellen, Jászapáti nyert, Újszász pedig döntetlent játszott az utolsó előtti fordulóban. Eredmények: Jász-Alsó-Szentgyörgy, Jász-Árokszállás 0-2, Jászapáti Tiszajenő 3-0, Újszász Túrkeve 4-4, a Fegyvernek Jászboldogháza találkozó elmaradt. A Vármegyei Labdarúgó Bajnokság harmadosztályában a már bajnok Jászkísér ismét kiütéses győzelmet aratott, valamint Jákóhalma is nagy arányú győzelemmel hagyta el a futballpályát. Eredmények: Jászkísér Cibakháza 7-1, Jászják Olma Tiszasas 5-0, Öcsöd Jász Szent András 3-1, Jászágó Nagy Iván 1-5, Jász Dózsa együttese szabadnapos volt a fordulóban. Keleten még lehetnek felhős tájak, de ott is csökken a felhőzet, így napos időre számíthatunk. Legfeljebb néhol fordulhat elő zápor, zivatar, csak helyenként lehet élénk a légmozgás. Késő estére 16 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 30 éves a Jépi Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül. Most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek Jászberényben, a Jépi Autó szalonjában és a jepiauto.hu/30éves ajánlat oldalon.
3: Chuck Berry azt mondta róla, ő a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallottam. Június 12-én, pénteken Jászberénybe érkezik Deák Bill Gyula és a Rossz Vér turné. Egy hang, ami mögött évtizedek lüktetnek. 20 órakor fellép Ferenci György és a Racka Jam, majd Bill és a zenekara, ahol vendég Tátrai Tibor gitárlegenda. Ez nem egy csak még egy koncert, ez találkozás, igazi blues, ahol minden dal egy újabb történet. Találkozzunk június 12-én este 8-kor a Jászberényi Székely Mihály szabadtéri színpadon. Jegyek az eventim.hu oldalon. Vár mindenkit szeretettel Ferenci György és a Racka Jam, Tátrai Tibor, illetve Deák Bill Gyula és zenekara.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Változékony idő várható. Magyar Péter a német kancellárral egyeztetett Berlinben. Két lépésben alakítják át a közmédiát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy a következő 7 éves költségvetésről. A német kancellár hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Két lépésben alakítják át a közmédiát. Ezt ígérte a jogállamiságért is felelős uniós biztosnak a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Ennek részeként társadalmi egyeztetést indítanak arról, hogy az emberek szerint mi a közmédia feladata, közölte Tar Zoltán. A tárgyaláson elhangzott, hogy megkezdődött a közmédia átvilágítása. Új vezetőket nevezett ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokság élére Pósfai Gábor belügyminiszter kedden. A tárca közleményében azt írták, hogy a belügyminiszter kedden felmentette Góra Zoltánt, az OKF főigazgatóját, és Tóth Tamást, a BVOP vezetőjét. Egyúttal az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság élére kinevezte Varga Ferencet, a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokság vezetésével pedig Schmechli Jánost bízta meg. Gyermeknapi szűrővizsgálatokat tartott a Katolikus Caritas orvosmissziója Kárpátalján. A segélyszervezet országos igazgatója a Kossuth Rádióban elmondta, a Nagydobronyi Gyermekotthonban fogászati, ortopédiai és szemészeti szűrést végeztek. A vizsgálatokon 170 gyermek vett részt. Zagyvari Hárt hozzátette, a gyerekeket emellett játékokkal és édességekkel is megajándékozták. Jelentősen csökkent az ebola gyanús fertőzések száma a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a vizsgálatok során több száz korábban feljegyzett esetet kizártak, így 900-ról 116-ra csökkent a nyilvántartott ebola gyanús megbetegedések száma. Az afrikai országban eddig 321 fertőzést igazoltak laboratóriumi vizsgálatok, 48 ember halt meg, 6-an viszont felgyógyultak a betegségből. Többnyire napos idő valószínű, futózáporok a keleti tájakon előfordulhatnak, a szél mérsékelt marad, délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Munkahelyen, útközben vagy otthon, ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon, így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Pusztamonostoron versenyeztek az önkéntes tűzoltók. NAV nyomozóknak adták ki magukat, több millió forintot loptak el a megyeszékhelyről. Színes programok gazdagították a Jászföld Hagyományőrző Egyesület hétvégi rendezvényét. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetnik Irányéva. A pusztamonostori önkéntes tűzoltók fennállásuk 90. évfordulóját ünnepelték. Ebből az alkalomból a község adott otthont a 2026-os jászsági tűzoltóversenynek. Ézsiásvas Anna Mária, a pusztamonostori önkéntes tűzoltó egyesület elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Mint mondta, az egyesület generációkon keresztül dolgozott azért, hogy Pusztamonostor biztonságát szolgálja, és mindig számítani lehessen az önkéntes tűzoltók helytállására. A verseny pedig lehetőséget ad arra, hogy a résztvevő csapatok összemérjék tudásukat, ügyességüket, felkészültségüket, miközben tovább erősítik azt a bajtársi kapcsolatot, amely a tűzoltó közösséget összeköti, mondta a jubiláló egyesület elnöke. Kardos Veronika pusztamonostor polgármestere köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy az elmúlt évtizedek során az egyesület tagjai számtalanszor bizonyították, baj esetén mindig lehet rájuk számítani. Nem csak a település biztonságáért dolgoztak, hanem közösséget is építettek, példát mutatva összetartásból, felelősségvállalásból és emberségből, tette hozzá köszönetet mondva mindazoknak, akik munkájukkal, támogatásukkal, áldozatos tevékenységükkel hozzájárultak az egyesület fennmaradásához és fejlődéséhez. Kiemelt tisztelettel köszöntötte a jubiláló egyesületet és a versenyzőket Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, aki az önkéntesek áldozatos munkáját méltatta. Beszédében kiemelte, hogy a közösségnek olyan óriási ereje van, amely hegyeket képes megmozgatni és a legnehezebb helyzetekben is képes segítséget nyújtani. A versenyen 7 település, Pusztamonostor, Jászfényszaru, Jászágó, Jászapáti, Jászibány, Jászalsó-Szentgyörgy és Jászszentandrás 29 csapata kismotor fecskendő szerelésben bizonyíthatta felkészültségét. A felnőtt férfi és női kategóriában egyaránt a pusztamonostori csapatok szerezték meg az első helyet, ráadásul az abszolút legjobb idő eredményt is a település férfi csapata ért el. Az ifjúsági fiú és lány kategóriában Jászszentandrás önkéntesei bizonyultak a legjobbnak, a gyermekfiú mezőnyben szintén ők nyertek, míg a gyermek vegyes kategória első helyét Jászapáti csapata szerezte meg. Két magát NAV nyomozónak kiadó személy jelent meg egy szolnoki családi háznál, majd házkutatás címén egyikük átkutatta az ingatlant és gázriasztó fegyvert, illetve több arany ékszert vett magához. Az otthon tartózkodó sértettek értetlenül álltak az állítólagos intézkedéshez, melynek hangot is adtak, végül a két férfi közel 6,5 millió forint értékű ékszerrel sietve távozott. A bejelentés követően a szolnoki rendőrök azonosították az elkövetők által használt járművet, illetve a duó egyik tagját, akik ellen elfogató parancsot adtak ki. A budaörsi rendőrök fogták el a körözöttet a településen. A nyomozók két rendbeli csalás miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték le tartóztatását. Színes programokkal telt meg a Bartal Tanya Jászboldogháza határában, a Jászföld Hagyományőrző Egyesület szervezésében immáron 17. alkalommal rendezték meg a Hagyományok Hétvégéje programsorozatot. A Jászföld Hagyományőrző Egyesület egyik kiemelt célja az értékőrzés, az átadás, a határokon átívelő kapcsolatok, valamint a helyi közösségek és az összetartozás érzésének erősítése. A jászsági pálinka lovagrend is csatlakozott a rendezvényhez, melynek keretében harmadik alkalommal hirdettek pálinka mustrát. A zsűri a kóstolás után 13 arany, 12 ezüst és 24 bronz minősítést osztott ki. A nap folyamán a színpadon egymást követték a produkciók, hagyományosan népi mesterségek bemutatója kézműves portékák vására, Peszeki Ferenc emlékét őrző fogadhajtóverseny és gyermekprogramok is színesítették a rendezvényt. Keleten még lehetnek felhős tájak, de ott is csökken a felhőzet, így napos időre számíthatunk. Legfeljebb néhol fordulhat elő zápor, zivatar, csak helyenként lehet élénk a légmozgás. Késő estére 16 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben. Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Változékony idő várható. Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel. A hazai szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsítik. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel a jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A kormányfő megerősítette, hogy zajlanak a technikai egyeztetések az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi, kulturális, oktatási jogairól, és bízik a sikerben. Ukrán hadiüzemekre, toborzó központokra, valamint katonai célra használt közlekedési és üzemanyagellátó létesítményekre mért dróncsapásokat éjjel az orosz haderő, erősítette meg az orosz védelmi minisztérium. Moszkva közölte, a támadás válasz volt a Luhanszki kollégium ellen elkövetett támadásra, és Ukrajna újabb megtorló csapásokra számíthat. Az éjszakai támadásokban összesen 13-an meghaltak és több mint 100-an megsérültek. Partnerséget és érdemi párbeszédet kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, jelentette ki a főpolgármester, aki egyben a szervezet társelnöke. Karácsony Gergely elmondta, javaslatai között szerepel az önkormányzatoktól elvont források fokozatos visszapótlása, a szolidaritási hozzájárulás kivezetése, valamint több helyi feladat visszaadása a településeknek. Új vezetőket nevezett ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokság élére Pósfai Gábor belügyminiszter kedden. A tárca közleményében azt írták, hogy a belügyminiszter kedden felmentette Góra Zoltánt, az OKF főigazgatóját, és Tóth Tamást, a BVOP vezetőjét. Egyúttal az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság élére kinevezte Varga Ferencet, a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokság vezetésével pedig Smekli Jánost bízta meg. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával futó Európai Friss Akció kampány. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, influencerek, séfek, táplálkozási tanácsadók élményszerű programokkal inspirálják a jövő generációját a kampányban. Az egészséges vitamindús étkezést sportrendezvényeken és digitális platformokon is népszerűsítik. Többnyire napos idő valószínű, futózáporok a keleti tájakon előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad, délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. Holnap ismét több felé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Ez a Trió FM, a Jásság rádiója. Műsorunk vendége a következő percekben Halmai Ferenc, a Jásság országgyűlési képviselője, a belügyminisztérium nemrégiben kinevezett parlamenti államtitkára, akit Kisnémetné királyéva kérdez az új munkaköréről, a rendőrség helyzetének javítását célzó tervekről, valamint a hazai források és a beruházások helyzetéről.
2: Itt köszöntöm a Trió Rádió hullámhosszán Halmai Ferencet, a Jásság országgyűlési képviselőjét, aki a belügyminisztérium parlamenti államtitkára is nemrégen kapta meg a kinevezését. Jó napot kívánok, államtitkár úr!
3: Jó napot kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
2: És természetesen munkatársam és hallgatóink nevében is gratulálok a kinevezéséhez.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Képviselő úr, mennyire szokja az államtitkári megszólítást? Szokni kell még azért a néhány nap után?
3: Igen, mindenképpen nagyon sokáig máshoz voltam szokva, hiszen a rendőrségnél dolgoztam egyebek, és utána pedig elmentem, és alapvetően Feri voltam mindenkinek, és én jobb szeretem, ha most is Ferinek szólítanak, de hát nyilván van egy olyan hivatali rész, ahol ebből nem tudok kivetkőzni, úgyhogy meg kell szoktam még, de szokom.
2: És hát nyilván a munka is nagyon nagy lesz. Egy picit segítsünk a hallgatóknak eligazodni abban, hogy tulajdonképpen egy minisztériumban a parlamenti államtitkári tisztség az milyen feladatokat jelent, és konkrétan a belügyi tárcánál ön milyen feladatokat kapott, milyen feladatokkal szolgálja majd a parlament munkáját.
3: Tulajdonképpen most még abban a stádiumban vagyunk, hogy a munkatársaimat kell megismernem, meg kell néznem, hogy milyen stábunk van, meg kell néznem, milyen üres helyek vannak, és nyilván azokat meg kell próbálnom feltöltenem, ha vannak ilyenek, és ki kell alakítani azt a rendszert, amiben én ezt az államtitkárságot irányítani szeretném. Hogy milyen feladatok vannak, természetesen beindult a parlament, és a parlamenti államtitkárnak a feladata az, hogy a parlamenttel összekötetésben legyen, a belügyminisztériumnak azokat a javaslatait, törvényjavaslatait, jogszabálymódosításait, vagy egyáltalán bármi olyan, ami akár egy választ képviselőnek, azokat mi összeállítjuk, a parlamenti államtitkárság, hát ezt régen politikai államtitkárságnak is hívták, parlamenti államtitkárnak is mikor, hogy, sőt miniszter helyettesnek is valamikor, és ezeket az anyagokat összeállítva kell a parlamenthez elküldeni, ott, ha a miniszter úr nem ír rá, akkor nekem képviselnem, esetleg nekem kell válaszolnom a kérdésekre. Úgyhogy körülbelül ez a lényege, nem akarom hosszan húzni, de nagyon sok minden van még, de ez a lényege.
2: Konkrétan van olyan terület, amelyet majd felelősként is külön kiemelten majd kezelnie kell?
3: Ez az összeköttetése is, a feladatok szétosztása tulajdonképpen ez a feladat. Hiszen van mindennek, van egy rendészeti államtitkár, aki nyilván a rendészeti dolgokat fogja össze. Van a közigazgatási államtitkár, aki a közigazgatási részét, tehát a gazdasági, a humán, stb. Ezeket a részét fogja össze, és nekem pedig a parlamenttel kapcsolatos összes olyan feladat, ami azzal kapcsolatos, a parlamenti kapcsolattal, a parlamentekkel, ez az enyém.
2: Amikor megválasztását követően stúdiónkban járt, akkor éppen arról beszélgettünk, hát ez ugye rá egy-két nappal történt, hogy milyen szakbizottságban képzeli el a munkáját, hiszen a Tiszapárt szakpolitikai, rendészeti szakpolitikai programjának egyik fő megalkotója ön, és akkor most arról beszélünk néhány héttel a választás után, hogy már államtitkári tisztségben tudja ezeket véghez vinni. Mennyire kell majd kompromisszumokat kötni, vagy mi az, amit úgy érez, hogy vég tud úgy vinni, hogy tulajdonképpen ön például volt rendőrkapitányként, szakemberként tudja azokat megtestesíteni, amelyeket valóban alulról jövőben hiányoltak a rendészeti munkában lévő kollégái?
3: Én a rendőrségnél is a végrehajtásban dolgoztam, és nekem elsődleges a végrehajtó állományok, akik tulajdonképpen a végeken dolgoznak, kollégák, azoknak a helyzetének a javítása, az ő munkájuknak az észszerűbbé tétele. Nyilván én majd 40 évig a végrehajtásban dolgoztam, és én ezt fogom képviselni itt is. Nyilván az irányokat, azokat a miniszter úr és én fogjuk alapvetően meghatározni. Nyilván a feladatok végrehajtása az pedig a szakállamtitkárságoknál lesz, és én igyekszem ezt a fajta hozzáállást képviselni, ami még egyszer mondom, a végrehajtói állomány szemszögéből lesz jó. És természetesen nyilván a választópolgároké is, hiszen ez egyértelmű.
2: Biztosan tudja, hogy mi az, amit a volt kollégái várnak első intézkedésként önöktől, ami kézzelfogható, javíthatja akár a munkakörülményeket, vagy egyéb területeket.
3: Összeállítottunk már egy listát, de hogy emeljek ki semmit, mert tulajdonképpen olyan sok van, hogy azt se tudjuk, hogy melyikhez nyúljunk. miniszter úr kért tőlem listát, hogy mi az, amivel tudnánk az első időkben is, és utána majd folyamatosan javítani a rendőrségünk a helyzetét, vagy legalábbis lehessen egy érezhető javulás a végrehajtói állománynak a működésében, a körülményeinek a javításában, tehát hogy normálisabb körülmények között dolgozzanak, jobban érezzék magukat, jobban érezzék azt a munkát, hogy mit kell nekik csinálni, és kicsit másképp fogjuk csinálni, mint az elődeink. És ebből a listából hagyd ne emeljek ki semmit, de nagyon sok ilyen lista van, és ismerem a problémákat, mert nagyon sok levelet kaptam már, nagyon sok kollégával beszéltem már, és mint ahogy mondtam, én a végrehajtás szintjén szeretném ezt.
1: Halmai Ferencet, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárát, a Jászság országgyűlési képviselőjét hallották, az interjút hamarosan folytatjuk, most a zenéje a főszerep.
0: Információk a Jászság szívéből. A trió napközbennel mindig napra készül.

0: Információk a jársák szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.
1: Ez a Trió FM Jászberényből. Folytatjuk a beszélgetést Halmai Ferenccel, a belügyminisztérium parlamenti államtitkárával, a jársák országgyűlési képviselőjével. Kisnémetné Király Éva interjújának második részéből kiderül, hogyan körvonalazódik a képviselői stáb, milyen rendszerben működnek majd a jászberényi fogadóórák, és milyen forrásokra számíthat a térség két kiemelt rendezvénye, a Jászvilág találkozó és a Csángó Fesztivál.
2: És akkor virtuálisan egy picit jöjjünk ide haza a jászságba. Nyilván ön megválasztott országgyűlési képviselő, van tennivalója a 20 településsel is. Hogyan, miként látja a munkamegosztást az államtitkári feladatok és a egyéni képviselőség között?
3: Nyilván ennek el kell különülnie, azt gondolom, hiszen az egyik egy állami megbízatás, a másik pedig egy kormányzati megbízatás, és ennek valahol külön kell mennie. Nyilván amennyire lehet, mert azért annyira nem egyszerű a dolog. Egy biztos, hogy jelen pillanatban fel kell állni a kormányzatnak, az elsődleges cél hazahozni az EU-s pénzeket, és tulajdonképpen ebben kell nagyon dolgozni. Némi kis türelmet kérek, mert ahhoz, hogy ez fölálljon, ahhoz majd egy rendszernek kell kialakulnia, és jelen pillanatban még folyamatosan dolgozunk. Én nyilván szeretnék majd egy rendszert kialakítani benne ebben az egész munkában, hiszen általában majd hétfőn kedden parlament, szerda csütörtök szokott lenni a bizottság, ami nekem nincsen. Én szerdán csütörtökön szeretnék a belügyminisztériumban dolgozni. Péntek, szombat, vasárnap nyilván a választókerületem, de ezt azt gondolom, hogy ennek ki kell még alakulnia, és az jelen pillanatban még nem alakult ki. Tehát most még itt a BM-ben föl kell állni a kormányzatnak, és mint ahogy mondtam, az EU-s pénzeket haza kell hozni, és ez nagyon fontos ahhoz, hogy a gazdaság beinduljon.
2: És hát nyilván van olyan vállalása is államtitkár úrnak a körzetre vonatkozóan, hogy például mondjuk a beruházásokat megnézni, mi az, ami szükséges, mi az, amihez plusz források kellnek, tehát vannak, amelyekben majd bele kell fognia, gondolom, rövidesen.
3: Természetesen ez mind ott van a feladatlistámon. Folytattam már egyes vállalkozókkal, egyesekkel egyeztetéseket, mik azok a problémák, önkormányzatokkal, hiszen a jösszülés az most volt nem olyan régen, ott azért a 20 önkormányzattal leültem, és ott átbeszéltük a múltat és a jövőt, illetve a jelent is, és azt gondolom, hogy ezek a rendezvények is nagyon fontosak, amik főleg itt a nyári időszakban majd lesznek, és hát most minden bizonytalan, nyilván az önkormányzatok is érzik, hogy egy picit bizonytalan lett, hiszen azért a kassa üres, de ezek a rendezvények, ezek mindig kiemeltek, és kiemeltek a gazdaság beindítására tett intézkedések is, úgyhogy ez lesz a nagyon fontos majd.
2: Bizonyára államtitkár úrnak sűrűn csörög a telefonja, kialakult-e már az a stáb, amely egy picit könnyíti az ilyen jellegű terheit, és próbálja szelektálni, csoportosítani, hogy mi mindennel kell aktuálisan leghamarabb foglalkoznia például.
3: Igen, tulajdonképpen már körvonalazódik a stábom, egy személy már biztos, mégpedig a volt kampányfőnököm, aki most kabinetfőnököm lesz, ő Mátai Judit, és igazából ő lesz az összekötő, aki nézi át majd a levelezéseimet, válaszol bizonyos kérdésekre, szervezi a találkozóimat, úgyhogy ő lesz az, aki az egész stábot irányítja, illetve átfogja, és természetesen a többi stábtag is lassan már körvonalazódik, nyilván a munkaszerződéseiket kell az országgyűléssel lerendezni. Lesz egy központi helyen egy irodánk, jelen pillanatban az irodát kiválasztottuk, arra várunk, hogy az országgyűlés hivatala átnézze, megnézze, és rábólincson, és utána be tudjuk rendezni, és utána nagy tisztelettel várjuk a választópolgárokat oda, hiszen úgy fogjuk előkészíteni, hogy minden nap lesz ott valaki egy bizonyos időben, és természetesen ott fogom tartani a fogadóóráimat is.
2: Ha már említette államtitkár úr a rendezvényeket, a Csángó Fesztiválról pont az elmúlt héten beszélgettünk, akkor ön azt mondta, hogy megtették azokat a lépéseket, amelyek szükségesek ahhoz formálisan, hogy jöjjenek források a Csángó Fesztiválra. Van-e előrelépés mondjuk az elmúlt egy hétben ezzel kapcsolatosan? Mit tud erről mondani?
3: Jelen pillanatban nincs előrelépés, hiszen ők is még a kialakulási időszakában vannak, és mindenki próbálja összeállítani a stábját. Ugyanakkor nekem viszonylag jó kapcsolatom van ezzel a minisztériummal, és azt gondolom, hogy valamiféle támogatás érkezni fog. Azt nem tudom, hogy összegszerűen mennyi, hiszen, mint ahogy mondtam, eléggé üres a kassa, de ezek nagyon fontos dolgok. És azt gondolom, hogy nagyon sok olyan rendezvény van, tudom, a jászságban, ami a hagyományteremtő is, és ezeket én maximálisan fogom támogatni, de két olyan rendezvény van, ami azt gondolom, hogy mindenképpen kiemelt a jászságban. Az egyik a Jászvilág találkozó, ez szóba is került a Jász Önkormányzatok Szövetségének a megbeszélésén, illetve a másik pedig a Csángó Fesztivál.
2: és akkor úgy néz ki, hogy a Csángó Fesztiválra sikerül forrásokat hozni. Ugye tudjuk, hogy a jösszülésen döntés született, reméljük, hogy egy picit szűkítik a rendezvény időtartamát is.
3: Igen, ez az intézkedés, vagy ez a terv, amit ők elfogadtak, tulajdonképpen a Jász Önkormányzatok Szövetsége fogadta el, és ők indították ezt el, hogy egynapos legyen. Én természetesen alkalmazkodom ehhez, hiszen célunk az, hogy az önkormányzatok sokkal több önállóságot kapjanak, és ez az önállósággal együtt pedig a felelősség is ott van náluk, és ők felelősen így döntöttek.
2: És természetesen folytatjuk majd a beszélgetést további aktualitások függvényében Halmai Ferenccel, a Jászság országgyűlési képviselővel, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárával. Nagyon szépen köszönöm az interjút, további jó munkát kívánok önnek, viszonthallásra!
3: Nagyon szépen köszönöm, és viszonthallásra!
0: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben. 24/7.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: A kulturális tárcánál lobbizik a Csángó Fesztivált a Jászság országgyűlési képviselője. Két dillerrel ismét kevesebb a jászkonyságban. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. A Csángó Fesztivál idei évi megrendezése körül kialakult bizonytalan helyzet is szóba került a Jászberényi képviselőtestület ülésén, ahol erről Betlendi Béla, az önkormányzat humán közrendi és vallásügyi bizottságának elnöke tett fel kérdést képviselőtársának, dr. Kertész Ottónak, aki a Folklór Kulturális Közalapítvány kuratóriumának elnöke. A Folklór Kulturális Közalapítvány fenntartója többek között a Jászság Népi Együttesnek.
3: Az a kérdés, hogy az idei Csángó Fesztivál megszervezésének anyag megteremtése hol tart. A bizottság is jelen volt Szűcs Gábor is, és ő tájékoztatott bennünket. Tekintettel arra, hogy azóta eltelt néhány nap, kérdezem képviselő urat, hogy az eltelt időszakban van-e olyan új ismeret, információ, új lehetőség, amely a fesztivál megszervezésé elég gördülő anyagi természeti akadályok, ha nem is teljes mértékben, de valamilyen vonatkozás enyhülését okozza.
2: Dr. Kertész Otto, a Folklór Kulturális Közalapítvány kuratóriumi elnöke válaszában elmondta, időben felvették a kapcsolatot a Jászság országgyűlési képviselőjével, és Halmai Ferenc meg is tette a megfelelő lépéseket a támogatás megszerzése érdekében, azonban egyelőre még nincsenek konkrétumok, éppen a Nemzeti Kulturális Alapnál történt ügyek miatt is.
4: Cselő úr, aki az ígéretet letette, de hát egyelőre van egy olyan bizonytalansági tényező, tudjátok ti is, hogy NK és csapatánál eléggé furcsa dolgok történtek, emiatt átmenetileg ott zárulások vannak, tehát bízunk benne, hogy ahogy itt oldásra kerül, akkor azért pozitívabb elbírálásra kerülünk mi is, a Szegedi Szabadtéri Játékok is, meg a Szavária Fesztivál is. Hát egyelőre ennyi, tehát még mindig az van, hogy bizonytalanság, de a remény hal meg utoljára stádiumban vagyunk.
2: Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője rádiónk érdeklődésére elmondta, a Csángó Fesztivál megrendezéséhez szükséges állami támogatásról egyeztetést folytatott Tar Zoltán Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel és Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárral. A támogatási összeg nagyságáról még nem született döntés, de a fesztivál számíthat támogatásra.
5: Nekem viszonylag jó kapcsolatom van ezzel a minisztériummal, és azt gondolom, hogy valamiféle támogatás érkezni fog. Azt nem tudom, hogy összegszerűen mennyi, hiszen eléggé üres a kassa, de ezek nagyon fontos dolgok. És azt gondolom, hogy nagyon sok olyan rendezvény van, tudom a Jászságban, mi a hagyományteremtő is, és ezeket én maximálisan fogom támogatni, de két olyan rendezvény van, ami azt gondolom, hogy mindenképpen kiemelt a Jászságban. Az egyik a Jászvilág találkozó, ez szóba is került a Jász Önkormányzatok Szövetségének a megbeszélésén, illetve a másik pedig a Csángó Fesztivál.
2: Törökszentmiklóson két kábítószer kereskedőt juttattak rácsok mögé a rendőrök. Egy 55 éves helyi lakost azzal gyanúsítanak, hogy 2026 májusát megelőzően lakóházában kábítószert árult több helyi felnőttnek és kiskorúnak. A Delta program keretében a lakóhelyén végzett kutatás során kristályos anyagot foglaltak le, ami az előzetes szakértői vizsgálat szerint kábítószernek minősül. A dílert kábítószerkereskedelem büntet miatt kihallgatták, egy 31 éves helyi lakos szintén kábítószerkereskedelem miatt hallgatták ki gyanúsítottként, ő az őrizetbe vett és időközben letartóztatott, felső kapcsolatától megszerzett drogot értékesítette másoknak. Kutatás során kábítószert foglaltak le lakcímén a rendőrök, mindkét férfit letartóztatta a bíróság. Híreinkben sport. A Vármegyei Labdarúgó Bajnokság másodosztályában a jászsági rangadót árokszállás nyerte alsó.

0: Nagy Iván 1-5. Jász Dózsa együttese szabadnapos volt a fordulóban. Keleten még lehetnek felhős tájak, de ott is csökken a felhőzet, így napos időre számíthatunk. Legfeljebb néhol fordulhat elő zápor, zivatar, csak helyenként lehet élénk a légmozgás. Késő estére 16 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony idő várható. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. A hazai szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsítik. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. A cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja. Olvasható a kormány.hu oldalon. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is zajlanak. Ezek célja, hogy világosan elkülönüljön egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás. Belső átvilágítás és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban. 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték, 38-an már elfogadták az ajánlatot, jelentette be Velkei György, a tárca parlamenti államtitkára. Azt mondta, hogy több mint 1000 dolgozóból azoktól válnak meg, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Hozzátette, most a cél egy új, hiteles és megbízható magyar diplomácia felépítése. Partnerséget és érdemi párbeszédet kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, jelentette ki a főpolgármester, aki egyben a szervezet társelnöke. Karácsony Gergely elmondta, javaslatai között szerepel az önkormányzatoktól elvont források fokozatos visszapótlása, a szolidaritási hozzájárulás kivezetése, valamint több helyi feladat visszaadása a településeknek. Interaktív térképes alkalmazással segíti a NEBIH a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával futó Európai Friss Akció kampány. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, influencerek, séfek, táplálkozási tanácsadók élményszerű programokkal inspirálják a jövő generációját a kampányban. Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Királyéva. Két magát NAV nyomozónak kiadó személy jelent meg egy szolnoki családi háznál, majd házkutatás címén egyikük átkutatta az ingatlant és gázriasztó fegyvert, illetve több arany ékszert vett magához. Az otthon tartózkodó sértettek értetlenül álltak az állítólagos intézkedéshez, melynek hangot is adtak, végül a két férfi közel 6,5 millió forint értékű ékszerrel sietve távozott. A bejelentés követően a szolnoki rendőrök azonosították az elkövetők által használt járművet, illetve a duó egyik tagját, akik ellen elfogató parancsot adtak ki. A budaörsi rendőrök fogták el a körözöttet a településen. A nyomozók két rendbeli csalás miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A pusztamonostori önkéntes tűzoltók fennállások 90. évfordulóját ünnepelték, ebből az alkalomból a község adott otthont a 2026-os jássági tűzoltó versenynek. Ézsiásvas Anna Mária, a pusztamonostori önkéntes tűzoltó egyesület elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Mint mondta, az egyesület generációkon keresztül dolgozott azért, hogy pusztamonostor biztonságát szolgálja, és mindig számítani lehessen az önkéntes tűzoltók helytállására. A verseny pedig lehetőséget ad arra, hogy a résztvevő csapatok összemérjék tudásukat, ügyességüket, felkészültségüket, miközben tovább erősítik azt a bajtársi kapcsolatot, amely a tűzoltó közösséget összeköti, mondta a jubiláló egyesület elnöke. Kardos Veronika pusztamonostor polgármestere köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy az elmúlt évtizedek során az egyesület tagjai számtalanszor bizonyították, baj esetén mindig lehet rájuk számítani. Nem csak a település biztonságáért dolgoztak, hanem közösséget is építettek, példát mutatva összetartásból, felelősségvállalásból és emberségből, tette hozzá, köszönetet mondva mindazoknak, akik munkájukkal, támogatásukkal, áldozatos tevékenységükkel hozzájárultak az egyesület fennmaradásához és fejlődéséhez. Kiemelt tisztelettel köszöntötte a jubiláló egyesületet és a versenyzőket Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, aki az önkéntesek áldozatos munkáját méltatta. Beszédében kiemelte, hogy a közösségnek olyan óriási ereje van, amely hegyeket képes megmozgatni és a legnehezebb helyzetekben is képes segítséget nyújtani. A versenyen 7 település, Pusztamonostor, Jászfényszaru, Jászágó, Jászapáti, Jászivány, Jászalsó-Szentgyörgy és Jászszentandrás 29 csapata kismotorfecskendő szerelésben bizonyíthatta felkészültségét. A felnőtt férfi és női kategóriában egyaránt a pusztamonostori csapatok szerezték meg az első helyet, ráadásul az abszolút legjobb idő eredményt is a település férfi csapata ért el. Az ifjúsági fiú és lány kategóriában Jászszentandrás önkéntesei bizonyultak a legjobbnak, a gyermekfiú mezőnyben szintén ők nyertek, míg a gyermek vegyes kategória első helyét Jászapáti csapata szerezte meg. Színes programokkal telt meg a Bartal-Tanya Jászboldogháza határában. A Jászföld Hagyományőrző Egyesület szervezésében immáron 17. alkalommal rendezték meg a Hagyományok Hétvégéje programsorozatot. A Jászföld Hagyományőrző Egyesület egyik kiemelt célja az értékőrzés, az átadás, a határokon átívelő kapcsolatok, valamint a helyi közösségek és az összetartozás érzésének erősítése. A jászsági pálinka lovagrend is csatlakozott a rendezvényhez, melynek keretében harmadik alkalommal hirdettek pálinka mustrát. A zsűri a kóstolás után 13 arany, 12 ezüst és 24 bronz minősítést osztott ki. A nap folyamán a színpadon egymást követték a produkciók, hagyományosan népi mesterségek bemutatója, kézműves sportékák vására, Peszeki Ferenc emlékét őrző fogadhajtóverseny és gyermekprogramok is színesítették a rendezvényt. Keleten még lehetnek felhős tájak, de ott is csökken a felhőzet, így napos időre számíthatunk. Legfeljebb néhol fordulhat elő zápor, zivatar, csak helyenként lehet élénk a légmozgás. Késő estére 16 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony idő várható. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. Sztrájk miatt részlegesen lezárták Belgium légterét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. A cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja. Olvasható a kormány.hu oldalon. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is zajlanak. Ezek célja, hogy világosan elkülönüljön egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás. Két lépésben alakítják át a közmédiát. Ezt ígérte a jogállamiságért is felelős uniós biztosnak a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Ennek részeként társadalmi egyeztetést indítanak arról, hogy az emberek szerint mi a közmédia feladata, közölte Tar Zoltán. A tárgyaláson elhangzott, hogy megkezdődött a közmédia átvilágítása. Ukrán hadiüzemekre, toborzó központokra, valamint katonai célra használt közlekedési és üzemanyagellátó létesítményekre mért dróncsapásokat éjjel az orosz haderő, erősítette meg az orosz védelmi minisztérium. Moszkva közölte, a támadás válasz volt a Luhanszki kollégium ellen elkövetett támadásra, és Ukrajna újabb megtorló csapásokra számíthat. Az éjszakai támadásokban összesen 13-an meghaltak és több mint 100-an megsérültek. A belga légiforgalmi irányítók váratlan sztrájkja miatt részlegesen lezárták az ország légterét. A brüsszeli és Charleroi repülőtéren járatok százait törölték, miközben az egész európai légiközlekedésben komoly fennakadások alakultak ki. Interaktív térképes alkalmazással segíti a NEBIH a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. Korszerű hőkamerás drónokkal védik az őzgidákat a kaszálási időszakban, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A technológia lehetővé teszi, hogy a kaszálás előtt felkutassák és biztonságba helyezzék a fűben lapuló gidákat, amelyeket a munkálatok után visszaengednek élőhelyükre. Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetnek irányéva. Törökszent Miklóson két kábítószer kereskedőt juttattak rácsok mögé a rendőrök. Egy 55 éves helyi lakost azzal gyanúsítanak, hogy 2026 májusát megelőzően lakóházában kábítószert árult több helyi felnőttnek és kiskorúnak. A Delta program keretében a lakóhelyén végzett kutatás során kristályos anyagot foglaltak le, ami az előzetes szakértői vizsgálat szerint kábítószernek minősül. A dílert kábítószerkereskedelem büntet miatt kihallgatták, egy 31 éves helyi lakos szintén kábítószerkereskedelem miatt hallgatták ki gyanúsítottként, ő az őrizetbe vett és időközben letartóztatott, felső kapcsolatától megszerzett drogot értékesítette másoknak. Kutatás során kábítószert foglaltak le lakcímén a rendőrök, mindkét férfit letartóztatta a bíróság. A Csángó Fesztivál idei évi megrendezése körül kialakult bizonytalan helyzet is szóba került a Jászberényi képviselőtestület ülésén, ahol erről Betlendi Béla, az önkormányzat Humán Közrendi és Vallásügyi Bizottságának elnöke tett fel kérdést képviselőtársának, dr. Kertész Ottónak, aki a Folklór Kulturális Közalapítvány kuratóriumának elnöke. A Folklór Kulturális Közalapítvány fenntartója többek között a Jászság Népi Együttesnek.
2: Az a kérdés, hogy az idei Csángó Fesztivál megszervezésének anyag megteremtése hol tart. A bizottság is jelen volt, Szűcs Gábor is, és ő tájékoztatott bennünket. Tekintettel arra, hogy azóta eltelt néhány nap. Kérdezem képviselő urat, hogy az eltelt időszakban van-e olyan új ismeret, információ, új lehetőség, amely a fesztivál megszervezésé elég gördülő anyagi természetű akadályok, ha nem is teljes mértékben, de valamilyen vonatkozó az enyhülését okozza.
1: Dr. Kertész Otto, a Folklór Kulturális Közalapítvány kuratóriumi elnöke válaszában elmondta, időben felvették a kapcsolatot a Jászság országgyűlési képviselőjével, és Halmai Ferenc meg is tette a megfelelő lépéseket a támogatás megszerzése érdekében, azonban egyelőre még nincsenek konkrétumok, éppen a Nemzeti Kulturális Alapnál történt ügyek miatt is.
3: Cselő úr, aki az ígéretet letette, de hát egyelőre van egy olyan bizonytalansági tényező, tudjátok ti is, hogy NK és csapat nál eléggé furcsa dolgok történtek, emiatt átmenetileg ott zárulások vannak, tehát bízunk benne, hogy ahogy itt oldásra kerül, akkor azért pozitívabb elbírálásra kerülünk mi is, a Szegedi Szabadtéri Játékok is, meg a Szavária Fesztivál is. Hát egyelőre ennyi, tehát még mindig az van, hogy bizonytalanság, de a remény hal meg utoljára stádiumban vagyunk.
1: Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője rádiónk érdeklődésére elmondta, a Csángó Fesztivál megrendezéséhez szükséges állami támogatásról egyeztetést folytatott Tar Zoltán, Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel és Nagy Ervin, kultúráért felelős államtitkárral. A támogatási összeg nagyságáról még nem született döntés, de a fesztivál számíthat támogatásra.
4: Nekem viszonylag jó kapcsolatom van ezzel a minisztériummal, és azt gondolom, hogy valamiféle támogatás érkezni fog. Azt nem tudom, hogy összegszerűen mennyi, hiszen eléggé üres a kassa, de ezek nagyon fontos dolgok. És azt gondolom, hogy nagyon sok olyan rendezvény van, tudom a Jászságban, ami a hagyományteremtő is, és ezeket én maximálisan fogom támogatni, de két olyan rendezvény van, ami azt gondolom, hogy mindenképpen kiemelt a Jászságban. Az egyik a Jászvilág találkozó, ez szóba is került a Jász Önkormányzatok Szövetségének a megbeszélésén, illetve a másik pedig a Csángó Fesztivál.
1: Híreinkben sport. A Vármegyei labdarúgó bajnokság másodosztályában a jászsági rangadót Árokszállás nyerte Alsó-Szentgyörgy ellen, Jászapáti nyert, Újszász pedig döntetlent játszott az utolsó előtti fordulóban. Eredmények: Jász-Alsó-Szentgyörgy, Jász-Árokszállás 0-2, Jászapáti Tiszajenő 3-0, Újszász Túrkeve 4-4, a Fegyvernek Jászboldogháza találkozó elmaradt. A Vármegyei labdarúgó bajnokság harmadosztályában a már bajnok Jászkísér ismét kiütéses győzelmet aratott, valamint Jákó Halma is nagyarányú győzelemmel hagyta el a futballpályát. Eredmények: Jászkísér Cibakháza 7-1, Jászjákó Halma Tiszasas 5-0, Öcsöd Jászszent András 3-1, Jászágó Nagy Iván 1-5, Jász Dózsa együttese szabadnapos volt a fordulóban. Keleten még lehetnek felhős tájak, de ott is csökken a felhőzet, így napos időre számíthatunk. Legfeljebb néhol fordulhat elő zápor, zivatar, csak helyenként lehet élénk a légmozgás. Késő estére 16 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony idő várható. Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel. A hazai szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsítik. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel a jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A kormányfő megerősítette, hogy zajlanak a technikai egyeztetések az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi, kulturális, oktatási jogairól, és bízik a sikerben. Ukrán hadiüzemekre, toborzó központokra, valamint katonai célra használt közlekedési és üzemanyagellátó létesítményekre mért dróncsapásokat éjjel az orosz haderő, erősítette meg az orosz védelmi minisztérium. Moszkva közölte, a támadás válasz volt a Luhanszki kollégium ellen elkövetett támadásra, és Ukrajna újabb megtorló csapásokra számíthat. Az éjszakai támadásokban összesen 13-an meghaltak és több mint 100-an megsérültek. Partnerséget és érdemi párbeszédet kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, jelentette ki a főpolgármester, aki egyben a szervezet társelnöke. Karácsony Gergely elmondta, javaslatai között szerepel az önkormányzatoktól elvont források fokozatos visszapótlása, a szolidaritási hozzájárulás kivezetése, valamint több helyi feladat visszaadása a településeknek. Új vezetőket nevezett ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokság élére Pósfai Gábor belügyminiszter kedden. A tárca közleményében azt írták, hogy a belügyminiszter kedden felmentette Góra Zoltánt, az OKF főigazgatóját, és Tóth Tamást, a BVOP vezetőjét. Egyúttal az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság élére kinevezte Varga Ferencet, a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokság vezetésével pedig Schmechli Jánost bízta meg. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával futó Európai Friss Akció kampány. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, influencerek, séfek, táplálkozási tanácsadók élményszerű programokkal inspirálják a jövő generációját a kampányban. Az egészséges vitamindús étkezést sportrendezvényeken és digitális platformokon is népszerűsítik. Többnyire napos idő valószínű, futózáporok a keleti tájakon előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad, délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix. Minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Pusztamonostoron versenyeztek az önkéntes tűzoltók. NAV nyomozóknak adták ki magukat, több millió forintot loptak el a megyeszékhelyről. Színes programok gazdagították a Jászföld Hagyományőrző Egyesület hétvégi rendezvényét. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. A pusztamonostori önkéntes tűzoltók fennállásuk 90. évfordulóját ünnepelték. Ebből az alkalomból a község adott otthont a 2026-os jássági tűzoltóversenynek. Ézsiásvas Anna Mária, a pusztamonostori önkéntes tűzoltó egyesület elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Mint mondta, az egyesület generációkon keresztül dolgozott azért, hogy Pusztamonostor biztonságát szolgálja, és mindig számítani lehessen az önkéntes tűzoltók helytállására. A verseny pedig lehetőséget ad arra, hogy a résztvevő csapatok összemérjék tudásukat, ügyességüket, felkészültségüket, miközben tovább erősítik azt a bajtársi kapcsolatot, amely a tűzoltó közösséget összeköti, mondta a jubiláló egyesület elnöke. Kardos Veronika pusztamonostor polgármestere köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy az elmúlt évtizedek során az egyesület tagjai számtalanszor bizonyították, baj esetén mindig lehet rájuk számítani. Nem csak a település biztonságáért dolgoztak, hanem közösséget is építettek, példát mutatva összetartásból, felelősségvállalásból és emberségből, tette hozzá, köszönetet mondva mindazoknak, akik munkájukkal, támogatásukkal, áldozatos tevékenységükkel hozzájárultak az egyesület fennmaradásához és fejlődéséhez. Kiemelt tisztelettel köszöntötte a jubiláló egyesületet és a versenyzőket Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, aki az önkéntesek áldozatos munkáját méltatta. Beszédében kiemelte, hogy a közösségnek olyan óriási ereje van, amely hegyeket képes megmozgatni és a legnehezebb helyzetekben is képes segítséget nyújtani. A versenyen 7 település, Pusztamonostor, Jászfényszaru, Jászágó, Jászapáti, Jászibány, Jászalsó-Szentgyörgy és Jászszentandrás 29 csapata kismotor fecskendő szerelésben bizonyíthatta felkészültségét. A felnőtt férfi és női kategóriában egyaránt a pusztamonostori csapatok szerezték meg az első helyet, ráadásul az abszolút legjobb időeredményt is a település férfi csapata ért el. Az ifjúsági fiú és lány kategóriában Jászszentandrás önkéntesei bizonyultak a legjobbnak, a gyermekfiú mezőnyben szintén ők nyertek, míg a gyermek vegyes kategória első helyét Jászapáti csapata szerezte meg. Két magát NAV nyomozónak kiadó személy jelent meg egy szolnoki családi háznál, majd házkutatás címén egyikük átkutatta az ingatlant és gázriasztó fegyvert, illetve több arany ékszert vett magához. Az otthon tartózkodó sértettek értetlenül álltak az állítólagos intézkedéshez, melynek hangot is adtak, végül a két férfi közel 6,5 millió forint értékű ékszerrel sietve távozott. A bejelentés követően a szolnoki rendőrök azonosították az elkövetők által használt járművet, illetve a duó egyik tagját, akik ellen elfogató parancsot adtak ki. A budaörsi rendőrök fogták el a körözöttet a településen. A nyomozók két rendbeli csalás miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Színes programokkal telt meg a Bartal-Tanya Jászboldogháza határában. A Jászföld Hagyományőrző Egyesület szervezésében immáron 17. alkalommal rendezték meg a Hagyományok Hétvégéje programsorozatot. A Jászföld Hagyományőrző Egyesület egyik kiemelt célja az értékőrzés, az átadás, a határokon átívelő kapcsolatok, valamint a helyi közösségek és az összetartozás érzésének erősítése. A jászsági pálinka lovagrend is csatlakozott a rendezvényhez, melynek keretében harmadik alkalommal hirdettek pálinka mustrát. A zsűri a kóstolás után 13 arany, 12 ezüst és 24 bronz minősítést osztott ki. A nap folyamán a színpadon egymást követték a produkciók, hagyományosan népi mesterségek bemutatója, kézműves sportékák vására, Peszeki Ferenc emlékét őrző fogadhajtóverseny és gyermekprogramok is színesítették a rendezvényt. Keleten még lehetnek felhős tájak, de ott is csökken a felhőzet, így napos időre számíthatunk. Legfeljebb néhol fordulhat elő zápor, zivatar, csak helyenként lehet élénk a légmozgás. Késő estére 16 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony idő várható. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. A hazai szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsítik. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. A cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is zajlanak. Ezek célja, hogy világosan elkülönüljön egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás. Belső átvilágítás és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban. 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték, 38-an már elfogadták az ajánlatot, jelentette be Velkei György, a tárca parlamenti államtitkára. Azt mondta, hogy több mint 1000 dolgozóból azoktól válnak meg, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Hozzátette, most a cél egy új, hiteles és megbízható magyar diplomácia felépítése. Partnerséget és érdemi párbeszédet kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, jelentette ki a főpolgármester, aki egyben a szervezet társelnöke. Karácsony Gergely elmondta, javaslatai között szerepel az önkormányzatoktól elvont források fokozatos visszapótlása, a szolidaritási hozzájárulás kivezetése, valamint több helyi feladat visszaadása a településeknek. Interaktív térképes alkalmazással segíti a NEBIH a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával futó Európai Friss Akció kampány. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, influencerek, séfek, táplálkozási tanácsadók élményszerű programokkal inspirálják a jövő generációját a kampányban. Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

trumpet. The trumpet. It's mumbo number 5.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: A kulturális tárcánál lobbizik a Csángó Fesztiválért a Jászság országgyűlési képviselője. Két dillerrel ismét kevesebb a jászkonságban. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. A Csángó Fesztivál idei évi megrendezése körül kialakult bizonytalan helyzet is szóba került a Jászberényi képviselőtestület ülésén, ahol erről Betlendi Béla, az önkormányzat Humán Közrendi és Vallásügyi Bizottságának elnöke tett fel kérdést képviselőtársának, dr. Kertész Ottónak, aki a Folklór Kulturális Közalapítvány kuratóriumának elnöke. A Folklór Kulturális Közalapítvány fenntartója többek között a Jászság Népi Együttesnek.
3: Az a kérdés, hogy az idei Csángó Fesztivál megszervezésének anyag megteremtése hol tart. A bizottság is jelen volt Szűcs Gábor is, és ő tájékoztatott bennünket. Tekintettel arra, hogy azóta eltelt néhány nap. Kérdezem képviselő urat, hogy az eltelt időszakban van-e olyan új ismeret, információ, új lehetőség, amely a fesztivál megszervezésé elég gördülő anyagi természetű akadályok, ha nem is teljes mértékben, de valamilyen vonatlát enyhülését okozza.
2: Dr. Kertész Otto a Folklór Kulturális Közalapítvány kuratóriumi elnöke válaszában elmondta, időben felvették a kapcsolatot a Jászság országgyűlési képviselőjével, és Halmai Ferenc meg is tette a megfelelő lépéseket a támogatás megszerzése érdekében, azonban egyelőre még nincsenek konkrétumok, éppen a Nemzeti Kulturális Alapnál történt ügyek miatt is.
4: Cselő úr, aki az ígéretet letette, de hát egyelőre van egy olyan bizonytalansági tényező, tudjátok ti is, hogy NK és csapatánál eléggé furcsa dolgok történtek, emiatt átmenetileg ott zárulások vannak, tehát bízunk benne, hogy ahogy itt oldásra kerül, akkor azért pozitívabb elbírálásra kerülünk mi is, a Szegedi Szabadtéri Játékok is, meg a Szavária Fesztivál is. Hát egyelőre ennyi, tehát még mindig az van, hogy bizonytalanság, de a remény hal meg utoljára stádiumban vagyunk.
2: Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője rádiónk érdeklődésére elmondta, a Csángó Fesztivál megrendezéséhez szükséges állami támogatásról egyeztetést folytatott Tarr Zoltán Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel és Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárral. A támogatási összeg nagyságáról még nem született döntés, de a fesztivál számíthat támogatásra.
5: Nekem viszonylag jó kapcsolatom van ezzel a minisztériummal, és azt gondolom, hogy valamiféle támogatás érkezni fog. Azt nem tudom, hogy összegszerűen mennyi, hiszen eléggé üres a kassa, de ezek nagyon fontos dolgok. És azt gondolom, hogy nagyon sok olyan rendezvény van, tudom a Jászságban, mi a hagyományteremtő is, és ezeket én maximálisan fogom támogatni, de két olyan rendezvény van, ami azt gondolom, hogy mindenképpen kiemelt a Jászságban. Az egyik a Jászvilág találkozó, ez szóba is került a Jász Önkormányzatok Szövetségének a megbeszélésén, illetve a másik pedig a Csángó Fesztivál.
2: Törökszentmiklóson két kábítószer kereskedőt juttattak rácsok mögé a rendőrök. Egy 55 éves helyi lakost azzal gyanúsítanak, hogy 2026 májusát megelőzően lakóházában kábítószert árult több helyi felnőttnek és kiskorúnak. A Delta program keretében a lakóhelyén végzett kutatás során kristályos anyagot foglaltak le, ami az előzetes szakértői vizsgálat szerint kábítószernek minősül. A dílert kábítószerkereskedelem büntet miatt kihallgatták, egy 31 éves helyi lakos szintén kábítószerkereskedelem miatt hallgatták ki gyanúsítottként, ő az őrizetbe vett és időközben letartóztatott, felső kapcsolatától megszerzett drogot értékesítette másoknak. Kutatás során kábítószert foglaltak le lakcímén a rendőrök, mindkét férfit letartóztatta a bíróság. Híreinkben sport. A Vármegyei Labdarúgó Bajnokság másodosztályában a jászsági rangadót Árokszállás nyerte Alsó-Szentgyörgy ellen, Jászapáti nyert, Újszász pedig döntletlent játszott az utolsó előtti fordulóban. Eredmények: Jász-Alsó-Szentgyörgy Jász-Árokszállás 0-2, Jászapáti Tiszajenő 3-0, Újszász Túrkeve 4-4, a Fegyvernek Jászboldogháza találkozó elmaradt. A Vármegyei Labdarúgó Bajnokság harmadosztályában a már bajnok Jászkísér ismét kiütéses győzelmet aratott, valamint Jákóhalma is nagy arányú győzelemmel hagyta el a futballpályát. Eredmények: Jászkísér Cibakháza 7-1, Jászjákóhalma Tiszasas 5-0, Öcsöd Jászszent András 3-1, Jászágó Nagy Iván 1-5, Jászdózsa együttese szabadnapos volt a fordulóban. Keleten még lehetnek felhős tájak, de ott is csökken a felhőzet, így napos időre számíthatunk. Legfeljebb néhol fordulhat elő zápor, zivatar, csak helyenként lehet élénk a légmozgás. Késő estére 16 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. I took the long road across the ocean.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony idő várható. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. Sztrájk miatt részlegesen lezárták Belgium légterét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is zajlanak. Ezek célja, hogy világosan elkülönüljön egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás. Két lépésben alakítják át a közmédiát. Ezt ígérte a jogállamiságért is felelős uniós biztosnak a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Ennek részeként társadalmi egyeztetést indítanak arról, hogy az emberek szerint mi a közmédia feladata, közölte Tar Zoltán. A tárgyaláson elhangzott, hogy megkezdődött a közmédia átvilágítása. Ukrán hadiüzemekre, toborzó központokra, valamint katonai célra használt közlekedési és üzemanyagellátó létesítményekre mért dróncsapásokat éjjel az orosz haderő, erősítette meg az orosz védelmi minisztérium. Moszkva közölte, a támadás válasz volt a Luhanszki kollégium ellen elkövetett támadásra, és Ukrajna újabb megtorló csapásokra számíthat. Az éjszakai támadásokban összesen 13-an meghaltak és több mint 100-an megsérültek. A belga légiforgalmi irányítók váratlan sztrájkja miatt részlegesen lezárták az ország légterét. A brüsszeli és Charleroi repülőtéren járatok százait törölték, miközben az egész európai légiközlekedésben komoly fennakadások alakultak ki. Interaktív térképes alkalmazással segíti a NEBIH a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. Korszerű hőkamerás drónokkal védik az őzgidákat a kaszálási időszakban, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A technológia lehetővé teszi, hogy a kaszálás előtt felkutassák és biztonságba helyezzék a fűben lapuló gidákat, amelyeket a munkálatok után visszaengednek élőhelyükre. Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Üdvözöljük! Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes keresztgombot. Önnek három új üzenete van. A rögzítés időpontja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony idő várható. Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel. A hazai szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsítik. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel a jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A kormányfő megerősítette, hogy zajlanak a technikai egyeztetések az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi, kulturális, oktatási jogairól, és bízik a sikerben. Ukrán hadiüzemekre, toborzó központokra, valamint katonai célra használt közlekedési és üzemanyagellátó létesítményekre mért dróncsapásokat éjjel az orosz haderő, erősítette meg az orosz védelmi minisztérium. Moszkva közölte, a támadás válasz volt a Luhanszki kollégium ellen elkövetett támadásra, és Ukrajna újabb megtorló csapásokra számíthat. Az éjszakai támadásokban összesen 13-an meghaltak és több mint 100-an megsérültek. Partnerséget és érdemi párbeszédet kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, jelentette ki a főpolgármester, aki egyben a szervezet társelnöke. Karácsony Gergely elmondta, javaslatai között szerepel az önkormányzatoktól elvont források fokozatos visszapótlása, a szolidaritási hozzájárulás kivezetése, valamint több helyi feladat visszaadása a településeknek. Új vezetőket nevezett ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokság élére Pósfai Gábor belügyminiszter kedden. A tárca közleményében azt írták, hogy a belügyminiszter kedden felmentette Góra Zoltánt, az OKF főigazgatóját, és Tóth Tamást, a BVOP vezetőjét. Egyúttal az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság élére kinevezte Varga Ferencet, a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokság vezetésével pedig Smekli Jánost bízta meg. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával futó Európai Friss Akció kampány. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, influencerek, séfek, táplálkozási tanácsadók élményszerű programokkal inspirálják a jövő generációját a kampányban. Az egészséges vitamindús étkezést sportrendezvényeken és digitális platformokon is népszerűsítik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

nappal. Rio FM mellette szól.

Tudtam meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony idő várható. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. Sztrájk miatt részlegesen lezárták Belgium légterét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is zajlanak. Ezek célja, hogy világosan elkülönüljön egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás. Két lépésben alakítják át a közmédiát. Ezt ígérte a jogállamiságért is felelős uniós biztosnak a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Ennek részeként társadalmi egyeztetést indítanak arról, hogy az emberek szerint mi a közmédia feladata, közölte Tar Zoltán. A tárgyaláson elhangzott, hogy megkezdődött a közmédia átvilágítása. Ukrán hadiüzemekre, toborzó központokra, valamint katonai célra használt közlekedési és üzemanyagellátó létesítményekre mért dróncsapásokat éjjel az orosz haderő, erősítette meg az orosz védelmi minisztérium. Moszkva közölte, a támadás válasz volt a Luhanszki kollégium ellen elkövetett támadásra, és Ukrajna újabb megtorló csapásokra számíthat. Az éjszakai támadásokban összesen 13-an meghaltak és több mint 100-an megsérültek. A belga légiforgalmi irányítók váratlan sztrájkja miatt részlegesen lezárták az ország légterét. A brüsszeli és Charleroi repülőtéren járatok százait törölték, miközben az egész európai légiközlekedésben komoly fennakadások alakultak ki. Interaktív térképes alkalmazással segíti a NéBih a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. Korszerű hőkamerás drónokkal védik az őzgidákat a kaszálási időszakban, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A technológia lehetővé teszi, hogy a kaszálás előtt felkutassák és biztonságba helyezzék a fűben lapuló gidákat, amelyeket a munkálatok után visszaengednek élőhelyükre. Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony idő várható. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. A hazai szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsítik. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. A cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja. Olvasható a kormány.hu oldalon. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is zajlanak. Ezek célja, hogy világosan elkülönüljön egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás. Belső átvilágítás és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban. 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték, 38-an már elfogadták az ajánlatot, jelentette be Velkei György, a tárca parlamenti államtitkára. Azt mondta, hogy több mint 1000 dolgozóból azoktól válnak meg, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Hozzátette, most a cél egy új, hiteles és megbízható magyar diplomácia felépítése. Partnerséget és érdemi párbeszédet kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, jelentette ki a főpolgármester, aki egyben a szervezet társelnöke. Karácsony Gergely elmondta, javaslatai között szerepel az önkormányzatoktól elvont források fokozatos visszapótlása, a szolidaritási hozzájárulás kivezetése, valamint több helyi feladat visszaadása a településeknek. Interaktív térképes alkalmazással segíti a NéBIH a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával futó Európai Friss Akció kampány. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, influencerek, séfek, táplálkozási tanácsok,